nők szívére nő. Ha akar, ha nem akar, szerelmével mindenkit betakar, hogy reggelente elfelejtse, mi volt éjjel. És mi lesz nappal a bűntudattal, vagy mi lesz holnap, ha kilakoltat a jó

0: Most pedig csapjunk a húrok közé.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ja, szent valaki sem, tiszi pecsurkát.

0: A vastag talpú cipők, a trapéznadrág, a hosszú haj és az afrofrizura évtizede. Ez volt a 70-es évek divatja, ez pedig a 70-es évek zenéje.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Visszaszámlálás kezdődik. 3, 2, 1.
1: És indul még egy sláger a 80-as évekből.
2: Hosszabb a legjobb a rádióban.
3: Long shake your body, baby, do that conga.

0: A régi idők slágerei,
1: a 70-es évek kedvencei,
0: a Szabadkai Magyar Rádióban,
1: ahol a retró slágerek laknak. A 107,1-en.

0: kedvesek, örökzöld melódiák.
1: Ez a Szabadkai Magyar Rádió,
2: ahol a nosztalgia a divat.
1: A 107,1 MHz-en.
2: SMR.

0: ahol a régi slágerek tovább élnek. Itt halhatatlan előadók,
1: és legendás zenekarok dalai szólnak.
0: Szabadkai Magyar Rádió.

0: 107,1.
1: Itt csak retro sláger megy.

0: 6 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Itt a Szabadkai Magyar Rádió 107,1 MHz-en.

A Szabadkai Magyar Rádió most felidézi a múltat. Emlékek a 90-es évekből a 107,1-en.

0: A Bakelit lemezek fénykora, a 70-es évek slágerei.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A 107,1 MHz-en.
1: Csak
0: retro. Dalok, melyeket szerettünk.

0: Mi szeretjük a retro zenéket.
1: Mert a magyar retro slágerek nálunk szólnak.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Ahol csak régi sláger megy. FM
2: 107,1.

0: a régi idős slágerei,
1: legendás előadók,
0: emlékezetes dalai a múlt ködéből.
2: Most pedig szóljanak a 60-as évek zenéi.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: 107,1 MHz.
1: A régi magyar zenei hullámhossza. A legendák nálunk szólnak.
0: Szabadkai Magyar Rádió.

0: 7 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Master Plast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Szabadkai Magyar Rádió.
0: Ébredjen velünk a 107,1-en.
2: SMR.

0: A 70-es évek királynője, a Queen.
1: A 70-es évek királynője, a Queen.
2: A 80-as évek hercege, Prince. Prince.
3: Prince. A 80-as évek hercege, Prince.
0: Fejedelmi zenék a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A 107,1 MHz-en.

0: Ajánló következik.
1: Állattenyésztés, növénytermesztés, korszerű technológiák, pályázati lehetőségek, minőséges termények és egészséges élelmiszerek. Agrárvilág. Ha önt érdekli a mezőgazdaság, hallgassa az Agrárvilágot vasárnap délelőtt 9 órától a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Ajánlót hallottak. Hallgasson bennünket az interneten és a 107,1 MHz-en is. Kellemes ébredést!

0: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban. A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Ahol a régi slágerek nem mentek ki a divatból.
0: Mert ami jó, az jó.

0: Reklám következik.
1: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
2: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
3: Folyamatos akciók, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a szabadkai Magnaton Promet üzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenyen és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
4: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
5: Várom a postást.
4: Jön a nyugdíj?
5: Azt várhatom.
4: A számlákat hozzák.
5: Na azt nem várnám.
4: Hát akkor?
5: Ma hozzák a 7 napot.
6: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
7: Reklámot hallottak.
8: Időutazás a hangjegyek szárnyán a 90-es évek magyar slágereivel.
9: A 107,1-en.
8: Itt a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
1: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak.
3: Amikor sétáló magnóval hallgattunk zenét,
0: és videóklubba jártunk a VHS kazettákért.
1: Ezek voltak a 80-as évek.
4: Ezek voltak a 80-as évek.
1: Nosztalgiázzon a Szabadkai Magyar Rádióval.
0: A 80-as évek zenéi mellett.
3: A 80-as évek zenéi.

0: 107,1 MHz.
1: Ahol a régi melódiák szólnak. Szabadkai Magyar Rádió.
0: A régi zenék otthona. A régi zenék otthona.

0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Hallgasson bennünket
0: a 107,1 MHz-en.
2: Az Inexus együttes 1977-ben alakult Ausztráliában, és a 80-as évek második felének egyik legsikeresebb formációjává vált. A zenekar karrierjét ketté törte a karizmatikus énekes Michael Hutchence 1997-es halála.

Ébredjen velünk! Szabadkai Magyar Rádió.

0: Reklám következik.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137, parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: Csillogó mosolyra vágyik, nálunk jó helyen jár. Szeretettel várjuk a Szabadkai Primus Dental Centrum fogszakorvosi rendelőnkben. Sok éves tapasztalattal és szaktudással, a legkorszerűbb felszereléssel dolgozunk, és teljes körű fogászati szolgáltatást nyújtunk. Válassza a minőséget. Foglaljon időpontot most a 024 4100202-es vagy a 065 9100202-es telefonszámok egyikén. Primus Dental Centrum.
4: Reklámot hallottak.
5: 8 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
6: Szabadkai Magyar Rádió.
7: Kezdje a reggel
6: a 107,1 MHz-en.

0: A 90-es évek magyar slágerei.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban, a 107,1 MHz-en.
2: A hallgatók hullámhosszán.
1: 107,1.

0: Reklám következik.
1: Indítsd a tanévet tiszta látással. Őszi akciónk diákoknak és egyetemistáknak a Tóth Optikában. Most minden új dioptriás lencséhez díjmentesen adjuk a kékfényszűrő réteget, így új szemüvegeden legalább 2400 dinárt spórolhatsz. Foglalj időpontot a 024 551 045-ös számon. Tóth Optika. Hogy tisztán lásd, mi vár rád. 024 551 045. Reklámot hallottak. Szabadkai Magyar Rádió.
2: Régi slágerek.
0: Reggeltől estig.

0: Mi játsszuk a legtöbb régi zenét. Azért nem ennyire régit. Változatosság a retro jegyében.
1: Ez a Szabadkai Magyar Rádió reggeltől estig.
0: Retro slágerek társaságában.

0: Apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Felvásárolnak porcelánfigurákat, nippeket, kristály és résztárgyakat, festményeket, gobelineket, karórákat, zsebórákat és faliórákat, valamint régi könyveket, filmből készült gyermekjátékokat és még sok mást. Érdeklődni a 063-699-224-es telefonszámon lehet, tehát 063-699-224. A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek áram 10.000 euró, további részletek a 060-1410-223-as telefonszámon, tehát 060-1410-223. Az apró hirdetéseket a Pannoner TV honlapján a www.pannonertv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 00:30-11, valamint délután 13:30-16.
1: Hétvégén 21:30-12, valamint délután 14:30-17.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát a 024-222-638-as
1: számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!

0: ajánló következik.
1: Állattenyésztés, növénytermesztés, korszerű technológiák, pályázati lehetőségek, minőséges termények és egészséges élelmiszerek. Agrárvilág. Ha önt érdekli a mezőgazdaság, hallgassa az Agrárvilágot vasárnap délelőtt 9 órától a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Ajánlót hallottak.
0: Utazzon a rockzene országútján a Szabadkai Magyar Rádióval. A 107,1 MHz-en.

0: reklám következik.
1: Szeretnél új hangulatot vinni az otthonodba? Most érdemes körülnézni. Válogass kedvezményes gyermeklámpáink, modern álló és asztali lámpáink, valamint okos világításaink között, és találd meg azt a fényt, ami igazán illik az otthonodhoz. Használd ki az akciót, és frissítsd fel az otthonod világítását most kedvező páron. Adj új fényt az otthonodnak. Látogass el üzleteinkbe, vagy honlapunkra a www.letsrebia.rs oldalra.
2: Reklámot hallottak.
0: Valódi hangszerek. Legendás zenekarok. Igazi zenészek.
2: A Szabadkai Magyar Rádióval a zene mindenkié. A zene mindenkié.

0: Ajánló következik.
1: Kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban. Vasárnaponként az önök zenés üdvözleteit továbbítjuk 11 és 16 óra között a 107,1 és a 107,9 MHz-en. Zenei listánkat megtalálják a Pannoner TV honlapján, a Hétvégi Magyar Szóban, a Tarka Világban, a Hét Napban, a Családi Körben, a Halas Média weblapján, a Halasi Tükörben, valamint az internetes közösségi oldalon is. Így gratulálok! Vasárnapi kívánságműsor 11-től 16 óráig a 107,1 és a 107,9 MHz-en. Ajánlót hallottak.
0: Kezdjék velünk a reggelt.
2: Ébredjen velünk
0: a 107,1 MHz-en.

0: Köszöntjük. A 107,1 MHz-en. Hello, hello. Üdvözöljük a magyar retrózenék frekvenciáján, a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
1: Reggeltől estig.
2: Dalok, melyeket szerettünk.

0: a Retro jegyében. A 70-es évek slágerei.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Reklám következik. Bizonytalan időket élünk, számtalan kockázat vesz körül bennünket. A legtöbben soha nem aggódtak még ennyire családjukért, vagyonukért, vállalkozásukért vagy önmagukért, mint most. Szerencsére van megoldás a vészterhes időkre. A biztosítás. Gondoljunk már ma, holnapra, biztosítsuk be magunkat a bizonytalan napokra. Millennium biztosító. Ideje a jövőre gondolni. MIOS.RS.
1: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
2: Folyamatos akciók, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a szabadkai Magnaton Promet üzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenje és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
3: Reklámot hallottak.
0: 9 óra van.
3: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Aki velünk ébred, az ráébred.
4: Ébredjen velem.
5: Ébredjen velem.
4: Kezdje a reggelt a Szabadkai Magyar Rádióval.
6: A 107,1

Állattenyésztés, növénytermesztés, korszerű technológiák, pályázati lehetőségek, minőséges termények és egészséges élelmiszerek. Agrárvilág. Ha önt érdekli a mezőgazdaság, hallgassa az Agrárvilágot vasárnap délelőtt 9 órától a Szabadkai Magyar Rádióban. Köszöntöm az Agrárvilág hallgatóit, a szerkesztő Rafek Violetta. Mai műsorunkban délbánáti és zentai termelőkkel beszélgetünk az idei aszálykárokról. Műsorunk második órájában pedig egy beszámolóval érkezünk a közelmúltban megtartott tordai kukoricafesztiválról, és arról is hallhatnak, hogy Belgrádban tárgyalt a mezőgazdasági minisztérium képviselőivel Nagy Miklós, a Vajdasági Agráregyesületek Szövetségének elnöke. Vele készítettünk interjút. Tartsanak velünk itt a 107,1 MHz-en.

0: Annak ellenére, hogy még csak szeptember második felében járunk, a délbánáti kistermelők javában végzik a kukorica betakarítását. Megtudtuk, milyen hozamokra számíthatnak, és hogyan befolyásolta a termést az idei nagy aszály. Torontál vásárhelyen és Hertelendi farván termelőkkel beszélgettünk, Pancsován pedig a Tamis Intézet mezőgazdasági tanácsadó szolgálatának szakemberét kérdeztük a várható eredményekről és a kilátásokról. Torontál vásárhelyen Gógány Zoltán góriban tárolja a csövesen betakarított kukoricát. A nagy szárazság és a magas hőmérséklet idén jóval korábban hozta a betakarítás kezdetét. A tapasztalt kistermelő a tavalyi eredményekhez viszonyítja az idei termést.
1: Rá lehet mondani, itt a mi környékünkbe elértük azt a közepes termést, az azt jelenti 30-tól 35 méterig lánca. Volt eső mindig, amikor talán köllött nem sok, de mindig volt valamennyi. Úgyhogy meg vagyok elégödve ezzel a fél terméssel, mert tavaly még ennyi se termett. Tavaly rá lehet mondani, csak 10 méter termett láncán. Úgyhogy most elkezdtem szödni, nagyobb részét kombánnyal szödöm csűvesen, és hombárba fogom rakni, vagyis rakom már.
0: Elmondása szerint a búzatermés hozama is hasonlóan alakult. Átlagosan mintegy 40 mázsát takarított be lánconként. A szója betakarításra még hátra van, az idei termés miatt azonban nem bizakodó.
1: Kései szóját vetettem, de az valahogy nagyon rosszul néz ki, össze van száradva, és így a népektől, amiket hallok, azt mondják csak olyan 3,5-4-5 méterig holdján, láncán. A here is, csodálkozok még magam is, hogy levágtam már a negyedik kaszálást is, és nem mondhatom, hogy milyen sok volt, de mind valahogy az idején, akkor volt eső, amikor legfontosabb.
0: Az idei kukorica minőségéről házigazdánk elmondta, a termés egészséges, a csövek azonban a szárazság miatt kisebbek a megszokottnál.
1: 20-30 évvel ezelőtt a kukorica dominált ezen a környékön, és örömmel vetettük azt a kukoricát, és minden évben 35-40 métert elértünk láncán. És ez, amióta van ez a globális fölmelegedés, azóta ez megszűnt.
0: A kistermelők folyamatosan kísérleteznek a kukoricafajtákkal és a vetés időpontjával is. Az idei tapasztalatok szerint azok jártak jobban, akik korábban vetettek, még akkor is, ha a vetőmag nem a legkorábbi érésű fajta volt. A betakarítás módja is sokat változott az elmúlt években.
1: Azelőtt mindig olyan, hát április 20-a körül szoktunk vetni, de most már lehet április elején, 2 héttel is korábban. Úgy látsuk, hogy évről évre a koraiabbiak, mert mire rájön az a nagy melegség, akkor baj van a késejebbikkel.
0: A délbánáti termőföldeken ma már csak elvétve látni, hogy csövesen takarítják be a kukoricát. A termés nagy részét kombájnnal törik le és csíplik, majd szemesként szállítják a felvásárlók tárolóiba.
1: Sokan mozsolják a határba, egyszerűen nem kapunk emberöket, akik berakják, lerakják, egyszerűen úgy érezzük, hogy ez a könnyebbik oldala, hogy egyszerűen a határban lemorzsolják. Hát én még az, ahogy mondjuk régi fajta képzeletökkel szödöm, megmarad az apró csutka tüzelni. Úgyhogy hát én vigyázom a kukoricámat, nem más. És ez annak az oka. Úgyhogy én meg a feleségem ketten rakodunk, úgyhogy ez is egy kicsit nevetséges.
0: Az árakról Zoltán úgy véli, azok rendkívül alacsonyak. Mint mondja, 20 évvel ezelőtt hasonló áron lehetett értékesíteni a búzát és a kukoricát, miközben a termelés költségei azóta jelentősen megemelkedtek. Helyben mindössze egy felvásárló működik, így ha nem akarja Antalfalvára szállítani a termést, kevés lehetősége marad az értékesítésre. És ahogy egy régi gazdasági udvarhoz illik, Gógány Zoltán állatokat is tart. Van, amit saját szükségletre, mást pedig kettelésből.
1: Vannak juhok, birkák, vannak lovak, vannak kismalacok.
0: Van, amit saját szükségletre, mást pedig kettelésből.
1: Vannak

0: okozott, de több kudarc után úgy döntött, hogy külföldön próbál boldogulni családjával. Édesapja azonban továbbra is fenntartja a gazdaságot, abban bízva, hogy fia egyszer hazatér. 5 éve van külföldön, és időközben ott is vállalkozásba kezdett. A család jövőjével kapcsolatban azonban váratlan fordulat történt. Gógány Zoltán 2 unokája, a 18 és 20 éves fiatalemberek hazatértek, és most itthon szeretnének dolgozni.
1: De történt egy csuda. Az unokájaim férfi gyerek, mind a 2, 20 évesek, 18, meg 20, hazagyöttek, ott hagyták őket, és most itthon akarnak dolgozni.
0: A váratlan fordulat új reményt adott a családnak. Gógányék továbbra is dolgoznak, és abban bíznak, hogy lesz, aki egyszer átveszi tőlük a gazdaságot. Lőcsei Vilmos hertelendi falván földműves családban nőtt fel, így már fiatalon megismerte a mezőgazdasági munkát. 24 évig gyárban dolgozott, de szabadidejében továbbra is művelte a földet. Miután a gyár leépült, ismét teljes idejében a mezőgazdasággal kezdett foglalkozni. Saját erőből és a Prosperitáti Alapítvány támogatásával valamelyest korszerűsítette gépparkját, és évről évre próbál lépést tartani a változó körülményekkel. A terméshozam azonban nem csupán a megmunkáláson múlik.
2: A parti fődeken itt elég gyenge volt a termés, mert a szárosság az persze nagy volt. Hát itt lehet azt mondani, hogy olyan 22-3 métertől 30 méterig, ugye az valami átlag, de hát az mind kevés ahhoz, hogy az embernek maradjon. A rétben egy kicsit jobb, ott azok egy kicsit nedvesebb fődek, azok réti fődek, nehezebb megdolgozni, de ott a kukorica ott van olyan 40 méter, a átlag 45, attól függ, hogy hol, közelebb a Dunához, ott jobban, nagyobb a harmat, ott csak jobban élt, úgyhogy ott kicsit nagyobb a tármis.
0: Néhány évvel ezelőtt Vilmos úgy alakította át a gúrékat, hogy szemesként is tudja tárolni a kukoricát. Így nem kell feltétlenül közvetlenül betakarítás után értékesítenie a termést, hanem megvárhatja, amíg kedvezőbb árat kínálnak érte.
2: Hát, hogy miért döntöttem? Azért döntöttem úgy, hogy ha lemorzsolom a kukoricát és hazahúzom egy részét, amit egy részét átadok, a másik részét meg a hambárokat becsináltam drótval, deszkával, mert tavasszal még addig úgy volt, hogy csak többet lehet kapni a kukoricáját, mint amikor szezon van, ugye? És hogyha odaadjuk a vigyázásra, akkor az sokat leütnek belőle, vagy elvesznek. Például nekem a tavaly a hónap alatt a 7 vagon búzáért 17 ezer dinárt vettek el a tárolásért. Úgyhogy az nem kifizető. És amennyit haza tudok hozni, a 3-tól 3,5 vagonig azt ott hazahozom, és itt próbálom eltárolni, és amikor olyan ára van, akkor eladom. A többit meg most eladjuk, és amit kapunk, érte kapunk, sajnos az ára gyenge, mert én körülbelül 10 évvel ezelőtt volt 20 dinár a kukorica, és akkor a nafta lát 100 dinár volt. És az alkatrészekről ne beszéljünk, az még rosszabb.
0: Régebben a hertelendi falvi családok a növénytermesztés mellett rendszerint állatokat is tartottak. Mára azonban jelentősen megváltozott a helyzet a településen.
2: Az állattenyésztésvel úgy van, hogy mondjuk most a bornyuknak jó ára van. Hogyha azt mondjuk, hogy az ember, ha vannak bornyai, akkor az jó ára van. Csak rettenetes nagy munka van velik, és a disznófélével azt, hogyha az ember úgy el tudja adni, hogy húsba vagy feldolgozza télen valamit, akkor még van haszna. De így, hogy most én megajánlom a hentesnek a disznókot, nem is veszik meg. Én úgy gondolom, hogy egy tehán, hogyha van egy-két hájt, mondjuk a Antinál, az öcsémnél ott van egy, és úgy tudom, hogy még van egy szlováknál, de több tehán a faluban nincsen. Bornyut aztat még itt ott lehet találni, mert aztat az emberek úgy megveszik, és akkor ahol nem úgy van, mint a tánvál, hogy ott kell este és reggel, és adenni, és el tud menni a házból, vagy ki tud menni, de a tán van, akkor nem lát. Disznóféle az még van, az itt ott az emberek tartnak magik részére, de eladásra van, többet nem.
0: A lőcsei gazdaságban saját szükségletre árpát, zabot és herét is termesztenek. Ezekből elsősorban a család fiatal csikóinak takarmánya

0: készül. A napraforgó hozama idén valamivel kedvezőbben alakult a környékbeli eredményekhez képest.
1: Azt lehet mondani, 18 métertől olyan 22 méterig masmán, attól függ, hogy ki hogy dolgozta meg, ki hogy hol mennyit ettek meg a madárok belőle, mert ugye azok is csinálnak kárt, de például amikor hordtam a napraforgót, akkor a homolíciak, ők azt mondták, hogy volt ahol 12-3 méter volt, úgyhogy az vesztés, ott nincsen semmi kereset.
0: A kistermelő a nehézségek ellenére minden évben beveti a termőföldeket. Szakemberek véleményét is meghallgatja előadásokon, de végül a saját tapasztalata szerint hozza meg a döntést. A Pancsovai Tamis Intézet mezőgazdasági tanácsadó szolgálata négy község, Pancsova, Alibunár, Antalfalva és Ópáva termelőit segíti a szakmai tanácsokkal. Bogdán Garalejics agrármérnököt arról kérdeztük, hogyan alakultak az idei kukoricatermések a térségben. A kukoricát illetően a tenyészidőszak nagyon gyorsan és hirtelen ért véget, a növény egyszerűen kiszáradt. A kukorica 5 nap alatt kiszáradt, bár már korábban is megviselte a nedvesség hiány és a júliusi aszály. Augusztusban a meleg szél, a magas hőmérséklet és a száraz levegő tovább súlyosbította a helyzetet, így a növény fejlődése gyakorlatilag leállt. Nem látom okát annak, hogy egyes táblákon még mindig áll a kukorica, be kellene takarítani, mert bizonyos hibrideknél megnőhet a gombás megbetegedések kockázata. Az idei hozamok a négy község egészét tekintve hektáronként 4 és 5 tonna között alakulnak. Attól tartok, hogy az átlag nem éri majd el az 5 tonnát hektáronként, mivel vannak olyan területek, ahol katasztrofális a termés. Ugyanakkor Közép- és Észak-Bánáthoz, valamint Bácska nagyobb részéhez képest nem szenvedtünk akkora károkat, bár az aszály nálunk is éreztette hatását. A szakember szerint a napraforgó hozama idén közel 2,5 tonna lehet hektáronként, annak ellenére, hogy a növény szárazság tűrőbb. Az alacsony terméshozam egyik oka, hogy sok helyen 2-3 évente ugyanarra a területre kerül vissza, miközben a vetésforgóban legalább 4 évnek kellene eltelnie 2 napraforgó vetés között. Megkezdődött a szója betakarítása, ám a hozamok rendkívül alacsonyak. Az első információk szerint hektáronként mindössze 1-1,5 tonnás termés várható, és vannak olyan táblák, amelyek kifejezetten síralmas képet mutatnak. Meglátjuk, hogyan alakul a szezon végére, de véleményem szerint a szója lassan eltűnik majd Dél-Bánát földjeiről, és a termesztési területére vonatkozó egyes becslések sem reálisak. Nem tudom, mit tanácsolhatnék a termelőknek, különösen a tavaszi vetés kapcsán. Az nem jelenthet megoldást, hogy csak napraforgót, ráadásul egyre nagyobb területen vessünk. Jelenleg a termőföldek előkészítése és trágyázása zajlik az olajrepce vetéséhez. A csapadék hiány miatt azonban a vetéssel még várni kell. Egyes években a téli csapadék bebizonyította, hogy az október elejé vetés stabil és jó termést eredményezhet. Erre azonban nem mindig számíthatunk. A csapadék hiány egyértelmű, ami minden bizonnyal az olajrepce vetésének kezdetére is hatással lesz. Ennek a munkának ugyanis már javában a földeken kellene zajlania. A mezőgazdasági szakember szerint a megváltozott időjárási körülmények miatt a termelőknek is változtatniuk kell a megszokott gyakorlatokon. A szakemberek tanácsokat adhatnak, a végső döntést azonban minden gazdának saját lehetőségéhez, termőföldjéhez és tapasztalatához igazítva kell meghozni.
2: Búcsúzhat a nyár, osonhat az ősz, tombolhat a tél.
3: A Szabadkai Magyar Rádióban.
4: A Szabadkai Magyar Rádióban.
3: Télen-nyáron a legnagyobb magyar slágerek szólnak.
4: A legnagyobb magyar slágerek szólnak.
3: A 107,1 MHz-en.

0: társadalmi célú felhívás.
1: Végezz el az általános iskolát, és jusson gyorsan biztos munkahelyhez. Egy második esély, mert a tudás hatalom. Felnőtt oktatás a Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában 15 éven felülieknek. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Társadalmi célú felhívást hallottak.
3: Reklám következik.
4: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
5: Indítsd a tanévet tiszta látással. Őszi akciónk diákoknak és egyetemistáknak a Tóth Optikában. Most minden új dioptriás lencséhez díjmentesen adjuk a kékfényszűrő réteget, így új szemüvegeden legalább 2400 dinárt spórolhatsz. Foglalj időpontot a 024 551 045-ös számon. Tóth Optika. Hogy tisztán lásd, mi vár rád. 024 551 045.
2: Reklámot hallottak.
6: Kedves hallgatóink, retrósláger érkezik a 107,1 MHz-re. A hangszórók mellett tessék figyelni.

0: Minden, ami mezőgazdaság, a Szabadkai Magyar Rádióban. Agrárvilág. Az idén rájár a rúd a földművesekre. A történelmi aszály okozta terméskiesés, az alacsony felvásárlási árak, a támogatások kifizetésének akadozása mellett a piaci bizonytalanság csak tovább nehezíti az agráriumban dolgozók helyzetét. Ennek ellenére a termelők nem adják fel, mert, mint mondják, a mezőgazdasági munkálatokkal nem állhatnak meg. Vitkovics Alexander a mikrofonnál.
1: A vonalban Kobrehel Ervin, az entai gazdakör elnöke. Ha jól tudom, jelenleg traktorban ül, mert ugye a mezőgazdaságban a munka nem állhat meg. Milyen most a határ Zentán és környékén? Mit lát?
2: Hát sajnos mondhatom, hogy van mit látni. A történelmi aszályból kifolyólag, hát ilyen, én gondolom, hogy egy 10 éve nem volt a határban, hogy szinte minden el van száradva, egy-két gaz van, ami zöldellik itt a Zenta és környékbeli határokba. Valójában kevés termelő van kint, szinte kilométerekre látni, hogy hol dolgoznak a traktorok, mert olyan porfelhők vannak utánuk, hogy szinte semmit nem látni. De viszont, ahogy ön is mondta, a munka nem állhat meg, és próbálgatjuk valahogy, hogy az őszi vetésre elkészítsük ezt a portömeget, mert nem is lehet földnek nevezni, ugye, amivel itt a termelőknek birkózni kell az elmúlt hónapokban.
1: Említette azt, hogy történelmi aszályon vagyunk túl, és ezt nem csak a mezőgazdászok tapasztalták, hanem mindenki, aki ezen a környéken él, hiszen rekkenő hőség, csapadék hiány, szóval mindenki ezzel küszködött, legyen ez háztáji gazdaság, vagy akár földművelés. Na most ebben az esetben megéri még ezt a kiszáradt földet mélyen szántani, vagy esetleg a termelők egy része a redukált talajműveléshez folyamodik? Pont azért, hogy megőrizzük a csapadékot, illetve azt a kevés víztartalékot, amely a talaj mélyebb rétegeiben talán van.
2: Igen, egy pár éve ugye ezt most már a szakemberek témán tartsák, ezt a meglátást, a redukált talajművelés forgatásmenteset. Hát itt a termelők ugye egy pár éve ezelőtt, mikor elkezdték ezt népszerűsíteni, akkor mink szinte a Zenta vajdasági termelők értetlenül álltunk a hozzáállás előtt, hogy miről is beszélnek, hogy mi, hát nálunk itt sosem nem következhet be, hogy annyira kiszáradjon a föld, hogy majd ne tudjuk megművelni, sajnos ez bekövetkezett. Viszont azért azt hozzá kell, hogy tegyük, hogy ez egy úgymondva szükséges rossz, ugye itt ez nem csak a csapadéknak, a szélnek is köszönve, a szerves trágya hiánynak, ami miatt föllépett ez a helyzet, és sajnos azt kell, hogy mondjuk, hogy az fog megmaradni itt ugyanúgy a mezőgazdaságban és a termelék körében is, aki tud alkalmazkodni bizonyos mértékben ezekhez a föltételekhez, teszem azt a redukált talajműveléshez is. Azért még mi mindig itt azt mondjuk, aki nap mint nap a határban van, hogy jó, igen, rendben van, mindenki ugye itt beszerezte ezeket a méregdrága gépeket, amivel ez kivitelezhető. Azt is hozzá kell, hogy tegyük, hogy itt a gépbeszerzés nem csak a kapcsolható eszközön múlt, hanem ugyanúgy ugye ezeket a gépeket már nem elég ide 70-80-90 lóerős traktor, hanem itt már a 150 fölötti lóerővel bíró gépekkel lehet ezeket minőségesen használni. És akkor itt a termelők még mindig azt vallják, és én is abban a táborban tartozok, hogy igen, amikor a föltételek olyanok, hogy nem bírunk szántani, nem tudunk más csinálni, akkor redukált talajművelést csinálunk, de viszont amikor látjuk, hogy föltétel van arra, hogy átforgassuk azt a talajt, akkor azért látszik még itt a határban, hogy sok ember szaladgál lekéve, és a termelők ezt kihasználják. Főleg itt, hogyha repcetermelésről beszélünk, ugye itt szinte azt mondhatjuk, hogy itt látszott, hogy akkor volt minőséges és mennyiségben is elfogadható termés, hogyha azt a talajt átforgattuk, és olyan magágyat csináltunk, ami ennek megfelelő.
1: A minap Topolyán jártam, és útközben azt láttam, hogy már minden be van takarítva, és őszintén meg kell, hogy valljam, hogy ilyen látványban régen volt részem. Amit ön is mondott, azt is tapasztaltam, hogy ugye az autópálya mellett szántottak, és szinte a port vitte az autópályán keresztül a szél. Milyenek voltak a kapások hozamai, ha egyáltalán lehet hozamról beszélni?
2: Igen, mondjuk rá most azért azt hozzátenném, hogy én itt a Zenta és környékbeli termőföldekről tudok véleményt mondani, ugye mert látjuk itt, hogy azért elég szélsőséges volt az időjárás abból a szempontból is, hogy ott azokon a területeken pár kilométerre innen vannak olyan határrészek, úgy Zenta, Topolya, Kanizsa, Becse környékén, ami pár milliméterrel több esőt kapott mondjuk rá, amikor éppen a vegetáció azt megkívánta. Ott meglepően nagy terméskülönbség lett azokhoz a parcellákhoz viszonyítva, amik szinte nem áztak meg. Itt a Zentai környéken elmondhatom, hogy egész évben 200 liter csapadék hullott. Itt nem csak a csapadéknak a mennyiségével van gond, hanem a csapadéknak az időbeli eloszlásával is. Ami ugye mindig tudjuk, hogy mikor kell a búzának esőt kapni, mikor kell a kukoricának, természetesen egy nedves földre, hogy normálisabb termés alakuljon ki. Viszont itt azt mondhatjuk, hogy ezzel is nagy baj van, hogy ezek a növények, ezek a kultúrák nem akkor kapnak esőt, és nem olyan mennyiségűt, amikor ez kívánatos, hanem ahogy sikerül, de hát itt már a paraszt ember odaért, hogy örül akár mikor csak egy kis eső lenne, hogy valamit bírnánk csinálni. Most is itt ugye, hogyha megnézzük a határba, szinte alig van traktor, mindenki várja a jobb időt, csak sajnos az, hogy itt, ami a szeptember első részére beharangozott csapadék mennyiségből szinte itt Vajdaság, illetve Tisza mente teljes mértékben kimaradt, és ez nagyon nagy probléma. Itt, ami a kapásokat illeti, ugye itt a kukorica betakarítás szinte azt mondhatjuk, hogy itt ezen az északi részen Vajdaságnak már szinte megtörtént. Látjuk, hogy Pancsova is azon a környéken ott most folyik a betakarítás. Nekem is volt alkalmam látni ott az autópálya mellett, hogy igenis, hogy az autóból, mikor oda néz az ember néha-néha, itt a kombájnak, ahogy mennek, azért elég szép ott Pancsova környékén, elég szép csövek sorakoznak egymás után, természetesen ahhoz képest, ami itt a mi vidékünkön van. És akkor hát itt az emberek, akik betakarították a kukoricát, itt is ugye vannak eltérő eredmények, különbségek, nem mindegy, hogy parti föld, réti föld, de én gondolom, hogy körülbelül az a 20 méter mázsa holdankinti átlag körül fog mozogni, vagy kevesebb, vagy egy kicsit több, de itt ez gazdaságosnak nem mondható ugyanúgy. Ezelőtt ugye a napraforgót betakarítottuk, a napraforgó síralmas volt ahhoz képest, hogy ott május végén milyen szépet mutatott a határ, mikor ki voltak kelve, ugye elég jó megindult a vegetáció, és akkor hát bizakodtunk benne még a június első felébe is, hogy hát igen, itt hogyha valami várható, akkor itt a napraforgó majd hasznot fog hozni a termelőknek, de sajnos ez nem így sikerült. Ugye az olajrepcét azt itt a vidékünkön teljes mértékben, tavaly nem tudtuk elvetni, úgyhogy itt zsákba maradt a maxinta, azt lehet mondani, nagyon-nagyon kevés termelő vállalta be azt, ami el lett ott október folyamán vetve, és nem volt teljes a kelés, hogy azt meghagyja. Volt, aki reménykedett benne, meghagyták, és ott is valójában átlag alatti termés született.
1: A felvásárlási árakról mit lehet tudni?
2: A felvásárlási árakat én gondolom, hogy nem nagyon kell ecsetelni itt a termelőknek, mindenki látja, hogy mi történik, hogy szinte a 10 évvel ezelőtti felvásárlási árak vannak még hatályba. Itt a búzáért, hát az a 20 dinár körüli árat kínálják a felvásárlók mondjuk rá, és akkor értetlenül áll a termelő ezelőtt is, ugye, hogy ugyanúgy, amikor ezeket a közösségi bejegyzéseket, híradókat megnézi, és látja, hogy az Európai Uniós piacon mondjuk rá 244 euró volt a búzának tonnája, ami, hogyha átszámoljuk, ugye dinárba körülbelül az 28,6 dinárra csap ki, és nálunk csak 20 dinár van, akkor mindig mondjuk, hogy hát jó van, biztos, hogy messze van a tőzsde, globális piac, és valójában itt azért nem kis különbségről beszélünk, ez 30%-os különbség. És szinte ezt még tetézi az a tény, hogy itt ugyanúgy mondjuk rá a vidékünkön a búza betakarítása alatt is átlag alatti termésekről beszélünk, mert nem ázott meg. De itt is érdekes, mert pár kilométerrel arrább már 40-40 ennyi-mennyi méter mázsás hozamokról beszéltek a termelők holdanként. Nálunk szinte az a 25-től, hogyha 30 méter mázsát elérte holdankénti átlag, akkor annak a termelő már nagyon örült.
1: És végezetül egy kérdés, ilyen körülmények között hogyan tovább?
2: Ez jó kérdés. Én gondolom, hogy itt szinte a következetességet teljes mértékben ki kell zárni, hanem itt arra tudunk hivatkozni, vagy avval tudjuk ezt magyarázni az egész problématikát, illetve hogy hogyan tovább, hogy ezek a termelők, akik most még ugye itt idézőjelben játékban vannak, ezek évtizedeken keresztül megszokták, hogy a mezőgazdaság mindig nehezebb helyzetben van, mindig reménykedett, hogy jobb lesz, és én gondolom, hogy itt, hogyha a gazdaságosságra hivatkozunk, akkor már mindenki rég abba hagyta volna, elment volna innen, de hát mindig reménykedünk, és akkor próbáljuk tovább vinni a gazdaságot. A másik nagy probléma nem is az, hogy hogyan tovább. Ugye itt látjuk, hogy ami általános nézet, hogy általában a szakemberek a mezőgazdaság digitalizációjáról, fejlődéséről beszélnek. Itt most már szinte külön definíciók vannak, hogy hányas, 2.0-as, 3.0-as digitalizáció, és itt megint az a úgymond parasztember, aki a földön van reggeltől estig, értetlenül áll, hogy jó, oké, digitalizálni kell, jó is látjuk itt ugyanúgy ez a robotkormánytól kezdve, hagyd ne soroljam még a precíziós gazdálkodáshoz hozzáférhető mechanizmusokat, de viszont azért azt el kell, hogy mondjuk, hogy ezek a föltételek, hogy mink digitalizálni, fejlődni tudjunk, ugye látjuk, hogy a környező országokban ugyanúgy a gazdaság átadásról beszélnek, legfőképp az agráriumban, de ez mind szép és jó, de szerintem először meg kell teremteni azt a föltételt, hogy ez a fiatalabb generáció igenis lásson benne valami perspektívát, és aztán, hogyha ez a hozzáállás megvan, hogy látunk benne valami víziót, hogy tovább tudjuk vinni, csak megéri valamennyire, akkor én szerintem úgy a precíziós gazdálkodás, mind a gazdaságátadás magától érthetődő lenne, de viszont ameddig a fiatalabb generáció nem látja, és teljes mértékben ugye meg is értjük, hogy miért nem látja, mert itt szinte csak vergődik a parasztember, addig itt az agráriumnak nagy jövője nem lesz ilyen szempontból.
1: Azt gondolom így végezetül, hogy lyukas szakajtóba lehet vizet vinni, csak nem hasznos. Köszönöm szépen, hogy a munkát megszakítva is rendelkezésünkre állt.
2: Kérem szépen.

0: ajánló következik.
1: Vajdaság, készen álltok? Október 3-án szombaton irány Bácskos útfalva, ahol első alkalommal rendezik meg a vajdasági Oktoberfestet. Bajor hangulat, csapatjátékok, kulturális programok és persze rengeteg zene vár minden korosztályt. Este 7-től a Mozaik Partiben csap a húrok közé, 22 órától pedig DJ Wright pörgeti tovább a bulit. A rendezvény házigazdája a Mofis ifjúsági tanács. Hozzátok a csapatot és bulizzunk együtt! Október 3-a, Bácskos útfalva, Oktoberfest. Média támogató, a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak.

Ennyi fért az Agrárvilág első órájába. 10 órakor rövid hírekkel érkezünk, utána pedig folytatjuk mezőgazdasági műsorunkat. Tartsanak velünk a folytatásban is. Minden, ami mezőgazdaság, a Szabadkai Magyar Rádióban. Agrárvilág.

0: ajánló következik.
1: Kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban. Vasárnaponként az önök zenés üdvözleteit továbbítjuk 11 és 16 óra között a 107,1 és a 107,9 MHz-en. Zenei listánkat megtalálják a Pannoner TV honlapján, a Hétvégi Magyar Szóban, a Tarka Világban, a Hét Napban, a Családi Körben, a Halas Média weblapján, a Halasi Tükörben, valamint az internetes közösségi oldalon is. Így gratulálok! Vasárnapi kívánságműsor 11-től 16 óráig a 107,1 és a 107,9 MHz-en. Ajánlót hallottak.

0: 10 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Hírek.
3: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó.
4: Választások 2026.
3: Alexander Vucic ma este mond le a köztársasági elnöki tisztségről, ezt New York-i tartózkodása során jelentette be a szerb elnök. Lemondását várhatóan 20 óra körül nyújtja be, és döntését is részletesen indokolni fogja, közölte újságíróknak. Vucic miután lemond az elnöki tisztségről, a szerb haladó párt miniszterelnök jelöltje lesz. Vitára hívta az Egyesült Szerbia Alexander Vucic választási lista vezetőjét és az egyetemista lista, az egyetemisták győznek lista első jelöltjét, a Szerbiai Rádió és Televízió. Az RTS közlése szerint a két politikus, Alexander Vucic és Ilija Sredanovic olyan listákat képvisel, amelyek a jelenlegi felmérések alapján a legnagyobb eséllyel szerezhetnek mandátumokat a következő parlamenti összetételben. Meghívták még a vitára Vukoszava Crnyanszkit, az átláthatóság és elszámoltathatóságért felelős központ, a CRTA igazgatóját is. Két időpontot ajánlottak fel a vitára a jövő héten, szeptember 29-én kedden és október 1-én csütörtökön az este 9 órát.
4: Választások 2026.
3: Tűz ütött ki a nagykikindai Fejős Klára általános iskolában. A lángok szombaton valamivel 22 óra előtt csaptak fel a tornaterem közelében lévő sporteszköz raktárban, értesült a Szerbiai RTV. A helyszínre a tűzoltó mentőegység két járműve és 8 tűzoltója érkezett. Az iskolában egyébként idén februárban kezdődött meg az épület átfogó felújítása. A munkálatok jelenleg is tartanak. Az építkezési terület videókamerás megfigyelés alatt áll, ami megkönnyítheti a tűz keletkezési okának felderítését. Ünnepi szentmisét és vitrás szentelést tartanak Boldog Bódi Mária Magdolna tiszteletére ma 10 órától, azaz most, a Kelebiai Apostolok Küldetése templomban. A vitrás Korhec pap Zsuzsanna és az MNK Tiffany műhely munkája. A szentmisét főtisztelendő Józsa Gáspár mutatja be. Boldog Bódi Mária Magdolna 1945-ben vértanú halált halt magyar gyári munkásnő, a katolikus ifjúsági mozgalom kiemelkedő alakja, akit a tisztaság és a hit példaképének tisztelnek. 2024. május 23-án Ferenc pápa elismerte vértanúságát, ezzel engedélyt adva boldoggá avatására.
2: Sport.
3: A lengyel férfi röplabda válogatott nyerte az aranyérmet az Európa-bajnokságon, miután a milánói döntőben 3-1-re legyőzte Franciaországot. Ez a lengyelek harmadik EB címe. A lengyel válogatott egyébként szerb szakember, Nikola Grbić irányítja.
2: Időjárás.
3: Szabadkán és környékén 20 fok van jelenleg, sok napsütésben lesz ma részünk, a változó felhőzet ellenére is. A csúcshőmérséklet 23 fok körül valószínű.
5: Terítéken a régió és a világ legfrissebb információi.
3: Friss hírek minden órában.
0: Szabadkai Magyar Rádió. Reklám következik.
6: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Kanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
7: Csillogó mosolyra vágyik? Nálunk jó helyen jár. Szeretettel várjuk a szabadkai Primus Dental Centrum fogszakorvosi rendelőnkben. Sok éves tapasztalattal és szaktudással, a legkorszerűbb felszereléssel dolgozunk, és teljes körű fogászati szolgáltatást nyújtunk. Válassza a minőséget. Foglaljon időpontot most a 024 4100202-es vagy a 065 9100202-es telefonszámok egyikén. Primus Dental Centrum.
6: a hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
8: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
6: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
8: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
6: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
7: Reklámot hallottak.

0: Minden, ami mezőgazdaság a Szabadkai Magyar Rádióban. Agrárvilág.
1: SMR 107,1.
0: Köszöntöm azokat, akik most kapcsolódnak be műsorunkban. Ez itt az Agrárvilág, a mikrofonnál Rafek Violetta. Folytatjuk mezőgazdasági műsorunkat. A második órában Tordára látogatunk, hiszen nagykorú lett a Kukorica Fesztivál. Majd utána járunk, hogy milyen eredményei lettek a napokban megtartott minisztériumi találkozónak, ahol Nagy Miklóst, a VASZ elnökét és Kobrehel Ervint, az entai gazdakör elnökét fogadta az ügyvezető mezőgazdasági miniszter. Jó vételt!

Nagykorú lett idén a Tordai Kukorica Fesztivál, a hagyományőrzés, tápoló és bemutató kezdeményezés, amelyben évről évre egy egész közösség munkája, összefogása és hagyománytisztelete ölt testet. A rendezvény immár évek óta a hagyományőrzés, tápoló és bemutató kezdeményezés, amelyben évről évre

0: terítettek, a hagyományos reggelit követően pedig munkához láttak.
1: Vagyunk Tordán, többször is voltunk már, és ezáltal is próbáljuk a hagyományainkat tovább éltetni, továbbadni a fiataloknak. Hát régen ez több hetes, hónapos munka volt, akkor az egész család részt vett tulajdonképpen a munkában, éjszaka is kint aludtak néha az emberek. Korán reggel akkor vágták a szárat, napközben szedték a kukoricát, és kúpozták, tehát kihasználták a kukoricát is, a csöveket mindenféleképpen, meg a szárat is, tehát egyértelmű volt, egy nagy munka volt, az egész családnak a megélhetését biztosította tulajdonképpen.
0: A kukoricatörő versenyre ezúttal 8 csapat jelentkezett. Tordáról, a környező településekről, valamint Magyarországról és Romániából is. A hagyományos kézi kukoricatörés versenyszerű bemutatására az évek során több másik program is épült. Így 18 év után a fesztivál teljesen kinőtte az eredeti kereteit. Ma már nem csak a kukorica szedésről szól, hanem egy rendkívül sokrétű, színes és gazdag kulturális eseményé vált.
2: Itt vagyunk, együtt vagyunk, és ez egy közösségi élmény, közösségi összefogás is, hisz ellentétben a falunappal, amikor tehát általában mindenki helybenek van otthon vendége, akkor kevesebbet tud itt lenni, de viszont ilyenkor itt van a falu apraja nagyja, szinte mindenki, akit élés mozog, tehát valóban úgy gondoljuk azt, hogy tehát ezt mi helybe itten elsőbben is lehet a saját magunknak, meg azoknak is tehát csináljuk, szervezzük, akik tehát itt vannak és jönnek évről évre.
0: A kukorica betakarítása egykor a falusi emberek életének természetes része volt. Nem könnyű munka, hanem hosszú, fáradtságos napok sorozata, amelyhez sokszor több család összefogására volt szükség. Együtt dolgoztak a földeken, segítették egymást, majd a munka végeztével együtt ültek asztalhoz. A testvérvárosból, Újszentesről érkezett csapat egyik tagja elmondta, a kézi kukoricatörés nem csupán mezőgazdasági tevékenység volt, közösséget formált, embereket hozott közelebb egymáshoz.
3: Férfiak csináltak, elmentek Újszentesre a tóhoz, sást szedtek, hogy azzal kössék át a kévét, és itt éljük át igazán a hagyományokat, de tudom azt, hogy a mieink vittek ki. Minden, a szalonna volt az alap, szalonna, hagyma, hajában főtt krumpli, túró, ilyeneket vittek ki, lekvárt, valami sütit, gyümölcsöt nem igazán, azt mondják, hogy nem vittek ki, az nem volt annyira divatos, zöldségeket, és ott pálinkát melléje, és akkor jót ültek, és jót ettek a tiszta levegőn. Többször voltunk itt, mi szeretünk ide járni, a tordaiak is járnak hozzánk, és ez arról szól, hogy az emberek ismerkednek egymással. Műszentesen például megszerveztük a barátok szombatját, oda jöttek a szentes testvértelepülésünkről, az emberek, ugye a nyugdíjas klub, és akkor most itt is vannak, úgyhogy onnan megismerkedtek a tordaiakkal, és most itt vannak. Ez erről szól, ez az egész, a hagyományról és a közösségépítésről, meg a barátságról.
0: Az idei aszályos időszak a bánáti település határában sem kímélte a növényeket, és akár a tartomány többi részén a hozamok itt is az elvárások alatt alakultak. A Tordai Földműves Szövetkezet 820 hektáron gazdálkodik.
4: Az idén mintegy 100 hektár őszi árpánk volt, sörárpáról beszélek. Volt 230 hektár buzánk, volt 310 hektár napraforgónk és 170 hektár kukoricánk. Próbálkoztunk őszi repcevetéssel is még az ősszel, de hát sajnos nem kelt ki. Úgyhogy a tavasszal azt a keveset, ami kikelt, ugye hát ezt tönkre kellett tennünk, ki kellett tárcsázni. Az idén is vannak ilyen reményeink, tehát a jó remény megvan, meg a kedv, hogy vessünk, megpróbáljuk megint az olajrepcét, mert azért nagyon jó lenne a vetésforgóba, de sajnos a jelenlegi csapadék mennyiség az nem engedélyezi egyáltalán a talajművelését sem, nem, hogy arra gondoljunk, hogy a repce esetleg ugye talajművelés után, meg vetés után kikeljen. Úgyhogy elég szorongatott helyzetben vagyunk, sajnos meg kell mondanom, hogy be vagyunk zárkózva, ez a potenciális 4 kultúra között locsolásról szó sincs, tehát minden opció eddig is messze volt, ami most a vízzel történik a talajban, vagy akár a csatornákban, azt mindenki tudja, ez nem kell nagy magyarázatot adnom, tehát ha eddig nem volt víz, akkor most már még úgy sincs víz. Terményárak azok maradtak,

0: Sajnos nagyon alacsony áron, a termés szint is nagyon alacsony volt, soha alacsonyabb, ami a szövetkezetet illeti, tehát még az árpa tudott hozni valamit azon a 100 hektáron, olyan 5,12 tonna hektáronként. A buzánál ez már sajnos csak 4 tonna volt, napraforgó mintegy 2 tonna, 2,1 tonna hektáronként, a kukorica meg 2,5. Tehát soha nem látott alacsony termés szint ebből a három kultúrából.
1: Az őszi vetés előtt nem csupán a tordai határban, hanem a tartomány egész területén égető szükség lenne a talaj nedvesség tartamának érdemi növekedésére. Az eddigi záporok csak kisebb körzetekben is átmenetileg mérsékelték az aszályt, ám a vetés majd a kelés időszakában nem elegendő pusztán az, hogy valamilyen csapadék érkezzen. Kiadós eső nélkül a gazdák szinte semmit sem tudnak tervezni.

0: ajánló következik.
1: Betyárnap és főzőverseny október 4-én, vasárnap a Ludasi Vásártéren. Marha, sertés és birkapörkölt főzőversenyre nevezhetnek a csapatok. Jelentkezés és információ a 024 229 419-es telefonszámon. Munkanapokon 13 óráig. Finomabbnál finomabb falatok, jó hangulat és fergeteges családi szórakozás vár mindenkit Ludason október 4-én, vasárnap. 024 229 419.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.
4: Amikor a jó barátok hozta a nevetést, az X-akták a borzongást, a vészhelyzet pedig a feszültséget.
5: Az idők változnak, de a legszebb emlékek és a fiatalságunk zenéi megmaradnak. Szabadkai Magyar Rádió.

0: Minden, ami mezőgazdaság a Szabadkai Magyar Rádióban. Agrárvilág. Szeptember 16-án Belgrádban tárgyalt a mezőgazdasági minisztérium képviselőivel Nagy Miklós, a Vajdasági Agrár Egyesületek Szövetségének elnöke. A megbeszélésen a mezőgazdasági támogatások kifizetéséről, az Agrárkifizetési Igazgatóság munkájáról és a gazdák aktuális problémáiról is szó esett. A találkozó részleteiről a VASZ elnökét Vitkovics Alexander kérdezte.
1: Mi volt a szeptemberi találkozó legfontosabb témája?
2: Mi még valamikor a június hónap folyamán elkezdtük egyeztetni a miniszterrel ezt a beszélgetést. Szerettünk volna egy rövid összegzést átadni a részére, ami a mezőgazdasági termelőknek a helyzetét mutatja be, és természetesen mi is tisztában vagyunk vele, hogy ő is tudja ezeket a dolgokat. Egy Juhász Attila államtitkár úron keresztül sikerült ezt az egyeztetést összehozni, amelyre a miniszter elfogadta azt a kérést is, hogy a kifizetési ügynökségnek az igazgatója is legyen jelen, hiszen az ő számára is egész sor kérdést tettünk fel, és egész sor észrevételt az E-Agrár platformnak a működésével kapcsolatban. A miniszter úrnak a részére mi összeállítottunk egy 6 pontos kérelmet. Természetesen ezek a követelések nem fedik az egész palettát, amiért a mezőgazdaságnak a helyzetét mutatná be, vagy a mezőgazdaságnak a helyzetét ecsetelni. De a lényegi pontokba szedve az úgy nézett ki, hogy kértük a 17 000 dináros, jobban mondva hangsúlyozzuk ki, hogy a második részének a területalapú támogatásnak a kifizetését, hogy minél előbb ejtse meg a minisztérium, hiszen a termelőknek nagyon nagy pénzhiányuk van. Ugyanakkor kértük azt is, hogy az üzemanyag utáni visszatérített jövedéki adó rész, az ne változzon le föl és ugráljon állandóan, és pláne amikor lement a 39-40 dinár alá, tehát 39 dinár valamennyi volt, hanem ahogy a legelső megállapodás 2024-ben, ahogy alá lett írva, adják meg az 50 dinár per liter hektáronként.
1: És milyen ígéreteket kaptak?
2: Hát az ígéreteknél, hogyha már ezt tetszett kérdezni, annyi, hogy a az üzemanyag refrakcióval kapcsolatban a miniszter kijelentette, hogy ott a minisztérium nem tud eltérni a pénzügyminisztérium által felállított szabályozástól, tehát az változni fog állandóan, és attól függően, hogy a mekkora a jövedéki adó tartalma az üzemanyagnak, úgy kapják meg a termelők vagy 50 dinár alatti részt, tehát 1,39-ig, mert hogyha az állam csökkenti a jövedéki adó részt, akkor nincs, akkor a tétel és 16 dinár valahány para jövedéki adó meg mindenféleképpen meg kell, hogy maradjon. Tehát ez az a tétel, aminek muszáj, hogy maradjon, és az fölötti rész az, ami visszatérítésre kerül a termelők részére, és ezért van az, hogy 39 dinár, 40 dinár, 45 dinár, 53, és még több is lehet, mondja a miniszter úr, amennyiben az üzemanyag költségstruktúrája változni fog. Ezen ők nem tudnak változtatni, jobban mondva. A második résznek a kifizetésével kapcsolatban pedig annyi volt a miniszternek a válasza, hogy ő igyekszik arra, hogy tartsák azokat az előre lefektetett határidőket, amit a kalendárban megfogalmaztak. Értve alatta, hogy ennek a 17 000 dinárig terjedő résznek a kifizetése, ami lehet ettől természetesen kevesebb is, az majd attól függ, hogy a struktúrát hogy állítsák fel. Tehát a másik résznek a kifizetése szeptember-október folyamán esedékes. De arra, hogy konkrétan milyen dátummal, mikor számíthatnak erre a termelők, semmi határozott választ nem kaptunk, tehát nem mondta azt, hogy dátum szerint vagy bár hónapra, hogy az akkor mikor történik meg, csak erre hivatkozott, hogy a kalendárban megfogalmazottak szerint szeretnék azt teljesíteni. Követeléseink közé tartozik még a harmadik pont alatt a szárazság által elidézett kárnak a felmérése is, hiszen a Vajdaságnak ez a középső része, Bánáti rész, Bácskának ez az északi része komoly kár szenvedett most, ami magát a szárazságot illeti. Ugyanakkor volt itt a Szabadka, a Topolya, a Szent Tamás vonalon egy jégkár is, és hogy erre is jó lenne a termelőknek valami kompenzációt juttatni, amire természetesen szintén nem kaptunk konkrét ígéretet, hogy akkor az most hogyan le, vagy mi módon lesz végrehajtva. Az, ami még fontos megjegyezni a negyedik pontban, amit kértünk, az pedig a elsődleges mezőgazdasági terményeknek a felvásárlásában jelentkező, hogy is lehetne ezt mondani, anomáliákat valami úton, módon hogyan lehetne kompenzálni értem alatta a felvásárlóknak ez a viselkedése, amelyen lenyomják az árakat. Ha megnézzük a környező országokba, a napraforgónak az ára is magasabb volt 15-20%-kal, mint amit itt nálunk most már hajlandóak lennének végleges árként fizetni is, ami azt jelenti, hogy valami háttér megbeszélés csak létezhet a felvásárlók között, ha már ennyire alacsony szinten tudták tartani a buzárát is, utána a kukoricára se, mindaz már, hogy nagyon kevesebb termet nem változott, nem emelkedett, nem beszélve arról, hogy a napraforgónak az áráért, most már hallottuk itt, hogy 48-49 dináros végleges árat akarnak valakik fizetni, ami bizony pedig úgy néz ki, hogy a pontos információnk szerint Magyarországon 485 euróba szerződtek meg, fizették ki a napraforgót, az pedig körülbelül 20%-kal több, mint amit itt a mi termelőink megkaptak. És ezeket az eltéréseket mi nem tudjuk akceptálni, a termelők végképp nem tudják elfogadni, hiszen a termés mennyiség annyira kicsi volt, hogy így is alig-alig-alig rentabilis, nem is rentabilis, hanem hogy minimális vesztességet, hogy kihozzonak az idei évből, azért ettől jóval magasabb árakon kellett volna értékesíteni a terményüket. És volt még két követelésünk, azok pedig a régi dolgok, az pedig a mezőgazdasági termelőknek a státuszát most már véglegesen rendezni kellett volna, értve alatta az egészségügyi és a nyugdíjbiztosításukat is. Vannak itt valami régi adósságok is, amelyek nem kis tételeket tesznek ki, mindenki tisztában van vele, hogy az szert költségvetés is megérezni, de azért így, ahogy jelen pillanatban áll a termelőknek a helyzete, ez most már véglegesen megoldást kellene rá találni, hogy a nyugdíjalapot, az egészségügyi járulék és a többi azt a bevételek alapján, tehát a megvalósított termelési értékek alapján számolják ki és fizessék a termelők, amire a Vajdasági Magyar Szövetség szakpolitikusai már évekre visszamenőleg tettek is javaslatot a minisztérium felé, ki is dolgoztak egy ilyen tervet, de ez még nem került elfogadásra. Értem alatta, hogy hogyan kellene, vagy hogyan gondolják, vagy hogyan javasolták a számítását a nyugdíjalap értékének a befizetésének és az egészségügyi biztosításnak is. És a hatodik pont pedig a mezőgazdasági termelők érdekvédelmi szervezetének, az Agrárkamarának a megalakítása. Erről évek óta visszamenőleg beszélünk. Anna Brnabics kormányfőt még két évvel ezelőtt tettes egy ilyen ajánlatot a termelőknek a beszélgetés alkalmával, de arra akkor a termelők se voltak, az ott jelenlevő termelők fogékonyak, és ez a téma áll, tehát senki nem akar ebbe témába mozdulni, mindaz mellett, hogy a Magyarországi Agrárkamarának a teljes megalakítási és törvényét és a működési szabályzatát már lefordítva szernyelve a minisztérium megkapta, tehát lenne nekik miből dolgozni, ugyanakkor megkapták a horvátországi kamarának a szabályozásait is, de úgy látszik, hogy még erre politikai akarat Szerbiában itt nincs.
1: Említette, hogy a tárcavezető mellett a megbeszélésen jelen volt az Agrárkifizetési Igazgatóság vezetője is. Mennyire jelentős jelenleg a kifizetésekben tapasztalható elmaradás?
2: Ő is kijelentette, és mi is azért érezzük, hogy igyekszik a kifizetési ügynökség, tehát a pénzeszközöknek az átszalásával, gyorsításával fölzárkózni, tehát az elmaradásokkal. Vannak természetesen, hogy ne a jószág támogatásokban, pláne, hiszen ott van az, hogy az átadott jószágnak a teljes dokumentációját be kell juttatni hozzájuk, akkor ott a állatorvosi szakszolgálattól is meg kell, hogy érkezzenek az adatok. Tehát mindennek a helyén kell lenni, és időigényes, most így mondanám, a feldolgozás és a kifizetése is ott vannak a lemaradások. A tejprémiumoknál is mindig utólagosan van, és akkor mire a feldolgozás megtörténik, akkor tényleg néhány hetet, néhány hónapot is késnek az aktuális kifizetésekkel. Ugyanakkor pedig, ami számunkra velünk 20 falu gazdászunk dolgozik a terepen, és nap mint nap különböző problémákkal találkozunk az e-agrár platformnak a használatába. Ezeket mi egy listába szedtük, és 3 oldalnyi szöveget adtunk át az igazgató úrnak, pont azért, hogy rávilágítsunk, hogy magának ennek a rendszernek a működése, de milyen problémákat láttunk, milyen hiányosságok vannak benne, és ugyanakkor plusz 2 oldalba összefoglaltuk a javaslatainkat is, hogy mi lenne jó változtatni, hogy felhasználó barátibb legyen ez a rendszer, hiszen ez egy élő rendszer, amelyik állandóan változik, és állandóan új dolgok kerülnek hozzá, és a termelőknek is, meg azoknak, akik mint operátorként ezzel a rendszerrel foglalkoznak, minden nap szembesülni kell ezekkel a problémákkal, és ebben a témában kértük a pozitív hozzáállását, amit természetesen maximálisan támogatott, és mondta, hogy a munkatársainak további át fogja adni ezeket az észrevételeket, és ebben az irányba nincs semmi akadálya annak, hogy a fejlesztéseket abban az irányba végezzék el.
1: Végezetül mit üzen most a Vajdasági Agrár Egyesületek Szövetsége a támogatásokra váró gazdáknak?
2: Csak türelmet tudunk nekik kívánni, hogy legyünk türelemmel, és várjuk meg, hiszen azért azt se kell elfelejteni, hogy most Szerbiában választások jönnek, választások előtt minden megtörténhet, és szeretnénk azért, hogyha a termelők, tehát mi mindent megteszünk ezután is, és abban az irányban sarkaljuk a politikai döntéshozókat, a minisztériumot is, hogy a termelőknek ezt a második részét a támogatásnak minél előfizessék ki, hiszen másként nagyon nehéz ezt megalapozni az ő szívetésnek a finanszírozását.
1: Köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt.
2: Én is köszönöm a lehetőséget.

0: Ennyi fért a mai műsorunkban. Az Agrárvilágot hallották. A műszaki munkatárs Móra Tibor nevében is köszöni a figyelmet a szerkesztő Rafek Violetta. Tartsanak velünk a folytatásban is. A hírek után kezdődik a vasárnapi kívánságműsor. További szép napot és kellemes rádiózást mindenkinek. A viszonthallásra. Minden, ami mezőgazdaság, a Szabadkai Magyar Rádióban. Agrárvilág.
1: 107,1 MHz.
2: Ahol a nosztalgia a divat.
1: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: Ahol a nosztalgia.

0: retro zenefüleinknek.
1: Fütyörészük együtt a régi dallamokat.
2: A 80-as
0: A 107,1 MHz-en.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
0: Mi leporoljuk a régi slágereket.

0: 11 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Hírek.
2: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Orosz Ildikó.
3: Választások 2026.
2: Hivatalosan is kihirdették a Magyar Összefogás jelölt listáját a novemberi Magyar Nemzeti Tanácsi Választásra. A lista így az első helyen szerepel majd a szavazólapon. Fremond Árpád listavezető bejegyzésében arról írt, hogy személyes találkozókat tartanak a vajdasági magyar közösség tagjaival, jelölt listájukon pedig a közösség különböző részeinek képviselői, valamint tapasztalt és új szereplők egyaránt helyet kaptak. A munka folytatódik, írta, és hozzátette, céljuk továbbra is egy erős összetartó és cselekvő vajdasági magyar közösség építése. Vitára hívta az Egyesült Szerbia Alekszander Vučić választási lista vezetőjét, és az egyetemista lista, az egyetemisták győznek elnevezésű lista első jelöltjét a szerbiai rádió és televízió. Az RTS közlése szerint a két politikus, Alekszander Vučić és Ilija Srdanović olyan listákat képvisel, amelyek a jelenlegi felmérések alapján a legnagyobb eséllyel szerezhetnek mandátumokat a következő parlamenti összetételben. Meghívták még a vitára a Vukosava Crnja az átláthatóságért és elszámoltathatóságért felelős központ, a CRTA igazgatóját is. Két időpontot ajánlottak fel a vitára a jövő héten, szeptember 29-én kedden és október 1-én csütörtökön az este 9 órát. A CRTA nevű szervezet visszautasította a meghívást, mint írták, ők nem résztvevői a választásnak, csupán megfigyelők.
3: Választások 2026.
2: Tűz ütött ki a nagykikindai Fejős Klára általános iskolában. A lángok szombaton valamivel 22 óra előtt csaptak fel a tornaterem közelében lévő sporteszköz raktárban. A helyszínre a tűzoltó mentőegység két járműve és 8 tűzoltója érkezett. Az iskolában egyébként idén februárban kezdődött meg az épület átfogó felújítása. A munkálatok jelenleg is tartanak. Az építkezési terület videókamerás megfigyelés alatt áll, ami megkönnyítheti a tűz keletkezési okának felderítését. Falunapot ünnepeltek Adorjánon szombat délután. A településen a falu első írásos említésének 800. évfordulója 1998 óta minden szeptemberben kulturális műsorral egybekötött ünnepséggel emlékeznek meg Adorjánról és a közösségéről. Az általános iskola udvarán ezúttal is a helyi közösség apraja nagyja adott műsort. Színpadra léptek az óvodások, az iskolások, valamint a helyi művelődési egyesület tagjai is. A falunap keretében ezúttal is köszöntötték Adorján legidősebb és legfiatalabb lakóit. 150 éves fennállását ünnepelte a Bács-Kossuth-falvi önkéntes tűzoltó egyesület. A jubileumi esemény részeként új zászlót adtak át, felavatták és megszentelték Szent Flórián szobrát. A település önkéntes tűzoltói pedig egy új tűzoltó autóval is gazdagodtak. A jármű a Topolya községi önkormányzat és a Bács-Kossuth-falvi helyi közösség együttműködésének köszönhetően érkezett az egyesülethez.
0: Időjárás.
2: Szabadkán és környékén jelenleg 22 fok van. Sok napsütésben lesz ma részünk, a változó felhőzet ellenére is.
4: Ne maradjon le a fontos dolgokról.
3: Hallgasson bennünket.
5: A Szabadkai Magyar és a Régió Rádió hullámhosszán.
3: Részletről részletre a Régió Rádióban is. Reklám következik.
6: Szeretnél új hangulatot vinni az otthonodba? Most érdemes körülnézni. Válogass kedvezményes gyermeklámpáink, modern álló és asztali lámpáink, valamint okos világításaink között, és találd meg azt a fényt, ami igazán illik az otthonodhoz. Használd ki az akciót és frissítsd fel az otthonod világítását most kedvező páron. Adj új fényt az otthonodnak. Látogass el üzleteinkbe vagy honlapunkra a www.letsrobia.rs oldalra.
7: Reklámot hallottak.
8: Világhelyet lódát küldött.
0: Születésnap, eljegyzés, lakodalom. Ünnepeljen a Szabadkai Magyar Rádióval. Kérje kedvenc nótáját, gratuláljon családtagjainak, barátainak. Keresse az aktuális zenei listát a Pannon RTV honlapján, a Hétvégi Magyar Szóban, a Tarka Világban, a Hét Napban, a Családi Körben, a Halas Média weblapján és a Halasi Tükör heti lapban, valamint Facebook oldalunkon. Hallgasson minket vasárnap 11 és 16 óra között. Küldjön üzenetet SMS-ben, Viberen, e-mailben vagy a Facebookon. Hívjon minket az adás ideje alatt a 024 621 407-es számon. 024 621 407. Vasárnapi kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban.
7: Tisztelettel köszöntöm a vasárnapi kívánság műsor hallgatóit 687. adásunkban az év 39. vasárnapján. Szeptember 27-én Adalbert névnapja van. Viszont szeptember 28-a már Vencel lesz, a szőlőhegyek védőszentje. Vencel napja a cseh király és a nemzeti szent, Szent Vencel emléknapja, aki nem csak hazájában, hanem a Kárpát-medencében is tiszteletet vívott ki magának. A legenda szerint mély alázattal szolgálta Istent, az oltári szentség gabonáját saját kezűleg aratta, csépelte és őrölte, a miseborhoz való szőlőt pedig maga szüretelte és préselte. Ez a példaértékű munkásság tette őt a szőlőművesek és szőlőhegyek védőszentjévé. Több helyen is elterjedt a Vencel tisztelet. Mivel névnapja szeptember 28-ra, vagyis a szüreti hetek idejére esik, a szőlős gazdák természetes patronusaként tekintenek rá. Ünnepéhez számos helyi hagyomány kapcsolódik. A szőlős gazdák ezen a napon a szőlőhegyekre vonultak és áldást kértek a termésre. Sok helyütt tilos volt szüretelni Vencel napja előtt, nehogy szerencsétlenség érje a szőlőt. Őt követi Szent Mihály napja, az ősz fordulópontja, szeptember 29-e. Szent Mihály arkangyal ünnepe az egyik legősibb és legjelentősebb jeles nap a magyar néphagyományban. A keresztény hagyomány szerint ő a menny seregeinek vezére, a túlvilágra érkező lelkek kísérője és bírája. A népi kultúrában ezért kapta a hordozható ravattal a Szent Mihály lova elnevezést. Szent Mihály napja hagyományosan a gazdaság év fordulóját jelenti. Ekkor kezdték a kukoricát törni, és ekkor számoltak el a pásztorok az állattartó gazdákkal. Az új szegődtetési szerződéseket is e napon kötötték meg, így a falusi közösségek életében kiemelt jelentősége volt. A pásztoroknak különösen fontos ünnepenek számított, sok helyen saját mulatságokat is rendeztek. Ma is lehet mulatozni, hiszen sok szép nótacsokor szerepel a listán. Már is megkezdjük a jó kívánságok továbbítását. Jó vételt és kellemes rádiózást kíván Nikolics Martin és Grisik Dániel, az adásvezető technikus Sóti Tamás, nevükben is köszönti a hallgatókat a szerkesztő műsorvezető Búzás Zsuzsanna. És akkor már is egy nótacsokorral nyitunk. Horgosra a lányának, Vranka Erikának jó egészséget kíván édesanyja, és Zoltánnak is szép vasárnapot kíván. Magyarországra Margit néninek sok puszit küld Sörös Jancsi Szabadkáról. Mélykútra Tóth Mihálynak névnapja alkalmából sok szeretettel gratulálnak. Erőben, egészségben eltöltött hosszú boldog életet Katinak kellemes vasárnap délutánt kívánnak Ásott Holomról a Varga család. Bácsalmásra Schleicher Lászlónak és párjának Jutkának, Tájföldre Sárközi Károlynak és családjának kellemes hétvégét és jó zenehallgatást kíván Mari és Péter. Szabadkára a drága édesanyának, nagymamának és déditkének, Keményi Bolyának születésnapja alkalmából szeretettel gratulál, lánya Ildikó, veje Józsi, unokái Ramona, Renátó, Mónika és a pici Zoé. A Tatát is sokszor puszíják. Szabadkára a legdrágább édesanyának, Keményi Bolyának ezzel a dallal kívánnak nagyon boldog születésnapot, lányai Anita és Ildikó családjaikkal. Csantavér Remecserik Erzsébetnek és Gézának kellemes vasárnapot és jó pihenést kíván Zsolt. Szabadkára Piroskának és Bélának kellemes szép vasárnap délutánt és jó egészséget kíván Róbert és családja Németországból. Kedves nenájának, Matildkának és fiának Róbertnek kellemes vasárnap délutánt kíván Róbert és családja Németországból. Németországba Kálmán Imrének és Gizellának 60. házassági évfordulójukból szívből gratulálnak pestiék. Pixkomának és Józsikának jó vasárnapi levesvárást kíván Berikoé és a svájci Koma.

0: Bácsszülősre Gyurákovics Máriának kellemes hétvégét és jó zenehallgatást kíván szerető párja Péter.
1: Fui a ser, fui a ser.

szélről rovacsávom, itt tettél, megtudtam, hogy te mi igazán szerettél. Eljön még a kutyára a nél, könyör lesz majd a hűszerelmedén. Fúj a szél, rovacsávom, itt tettél, megtudtam, hogy te mi igazán szerettél. Hát de fati, jaj, de jó, hogy jön a kér, rovacsávom, a hidegtől nagyon fél. De fati, jaj, de jó,

A kelebiei lakosoknak kellemes szép napot kíván Illés Tamás. Bács Szőlősre, Gyurákovics Máriának és Bács Almásra, Berencsi Zoltánnak és családjának, továbbá Katona Jánosnénak és családjának kellemes hétvégét és jó zenehallgatást kíván Péter. Mélykótra, Bloher mamának nagyon sok boldog születésnapot kívánnak, és a család többi tagjának is jó zenehallgatást és szép vasárnap délutánt kíván Letícia, Ági és Laci. Szabadkán a drága nagymamának, Keményi Bolyának még nagyon sok boldog születésnapot kívánnak unokái Ramona, Renátó, Mónika, Stefan és Szofia, valamint a pici dédunoka Zoé. Mélykóton Tóth Mihályt névnapja alkalmából köszöntik. A világ ma Mihály napra ébredt, legyen-e napon sok jóban részed, és töltődjön fel jósággal a szíved. Ezt kívánja húgod Etu és sógorod Laci. Katinak is kellemes délutánt kívánnak. Szabadkára drága édesanyának és nagymamának, Keményi Bolyának szívből gratulálnak születésnapja alkalmából, és sok erőt, egészséget kívánnak. Lánya Anita, Veje István, valamint unokái Stefan és Szofia Ausztriából, Tatának sok puszit küldenek. Németországba Kálmán Imrének és Gizellának 60. házassági évfordulójuk alkalmából szívből gratulálnak Pesti Zoltán és Borika. Visnyevácra Bíró László Tatának kellemes vasárnapot, erőt, egészséget kíván a kisunoka Alissa.

Szécsi Pál dala Kornélia kérésére szól továbbá. Németországba Pavlukovics Szilviának és Gábornak kellemes vasárnap délutánt kíván édesanyja és antitata. Horgosra Masa Erzsébetnek születésnapja alkalmából sok boldogságot és jó egészséget kívánnak testvérei Ilonka és Amália családjaikkal. Topolyára Csizmadia Erzsébetnek és párjának szép vasárnapot és jó egészséget kíván Nászasszony a Rózsa Csantavérről.

0: apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Felvásárolnak porcelánfigurákat, nippeket, kristály és résztárgyakat, festményeket, gobelineket, karórákat, zsebórákat és faliórákat, valamint régi könyveket, fémből készült gyermekjátékokat és még sok mást. Érdeklődni a 063-699-224-es telefonszámon lehet, tehát 063-699-224. A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek áram 10 000 euró, további részletek a 060-1410-223-as telefonszámon, tehát 060-1410-223. Az apró hirdetéseket a Pannon RTV honlapján a www.pannonrtv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 13:30-tól és 16:30-tól.
1: Hétvégén 21:30-től és 12:30-től, valamint délután 14:30-tól és 17:30-től.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
3: Hallgasson minket 11 és 16 óra között a 107,1 MHz-en. Vasárnapi kívánságműsor.
4: Benne pedig folytatjuk a jó kívánságok továbbítását. Horgosra Kenyeres Rékának 18. születésnapja alkalmából szeretettel gratulál, és még nagyon sok boldog születésnapot kíván Vera nénye és családja, a család többi tagjának szép vasárnapot. Szabadkára Moncsek Piroskának és Bélának kellemes szép vasárnap délutánt és jó étvágyat a finom ebédhez, ezt kívánja unokatestvére Veronika és családja Németországból.

0: ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
1: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak.
0: Reklám következik.
3: Folyamatos akciók, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a Szabadkai Magnaton próbetüzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenje és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
4: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
2: Reklámot hallottak.
5: Küldjön üzenetet SMS-ben, e-mailben vagy a Facebookon. Vasárnapi kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban.
6: Az Atlantik felvétele következik Magyar Csernyére. Szakál Mihálynak közelgő névnapja alkalmából gratulál és minden jót kíván. Szerető felesége Melinda, kislánya Tímea, kisfia Tamás, valamint anyósa Valéria és apósa István. Horgosra Masa Erzsébetnek születésnapja alkalmából sok boldogságot és jó egészséget kívánnak testvérei Ilonka és Amália. Csantavérre Nagy Rózsának szép vasárnap délutánt kívánnak Cunkáék. Becskei Gizellának szép vasárnap délutánt kíván Cunka és Róbert. Kelebiára, Véró Tímeának és Szilveszternek boldog házassági évfordulót, az unokáknak és a nászéknak pedig kellemes vasárnapot kíván Piroska és Gábor. Horgosra, drága édesanyának Varga Erzsébetnek jó egészséget és jó zenehallgatást kíván lánya Erika és Veje Zoli. Bács Szőlősre, Neszvecskó Józsefnének és családjának kellemes hétvégét és jó zenehallgatást kíván Mari és Péter. Szabadkára a legdrágább édesanyának és nagymamának, Kemény Ibolyának ezzel a dallal kívánnak nagyon boldog születésnapot. Lánya Anita, Veje Pityu, valamint unokái Stefan és Sofia Ausztriából a család többi tagjának kellemes vasárnapot kívánnak.

Kanadába Vörös Lászlónak jobbulást kíván Erzsi és Anti Topolyáról. Németországba Pavlukovics Gábornak és Szilviának, valamint Zoltánnak és Stefániának szép hétvégét kíván édesanyjuk Rózsa Csantavérről, és az unokákat is szeretettel üdvözli.

0: híradó.
1: Kihirdették az első jelölt listát a novemberi magyar nemzeti tanácsi választásra. Alekszandr Vucic este lemond a köztársasági elnöki tisztségről. Sokan voltak kíváncsiak a 36. szüreti napokra Horgoson. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó.
2: Választások 2026.
1: Hivatalosan is kihirdették a magyar összefogás jelölt listáját a novemberi magyar nemzeti tanácsi választásra. A lista így az első helyen szerepel majd a szavazólapon. Fremond Árpád listavezető bejegyzésében arról írt, hogy személyes találkozókat tartanak a vajdasági magyar közösség tagjaival, jelölt listájukon pedig a közösség különböző részeinek képviselői, valamint tapasztalt és új szereplők egyaránt helyet kaptak. A munka folytatódik, írta, és hozzátette, céljuk tovább továbbra is egy erős, összetartó és cselekvő vajdasági magyar közösség építése. Alekszandr Vucic ma este mond le a köztársasági elnöki tisztségről. Ezt New Yorki tartózkodása során jelentette be a szerb elnök. Lemondását várhatóan 20 óra körül nyújtja be, és döntését is részletesen indokolni fogja, közölte újságíróknak. Vucic miután lemond az elnöki tisztségről, a szerb haladó párt miniszterelnök jelöltje lesz. Petrőcön járt Miloš Vučević, a szerb haladó párt elnöke. Vučević szerint az Alekszandr Vučić Egyesült Szerbia lista a társadalmi megosztottságra és az erőszakra adott válasz, és minden szerbiai polgárt képvisel, nemzetiségi vagy vallási hovatartozástól függetlenül. A politikus hangsúlyozta, mindenkinek kötelessége megőrizni a vajdaságban és Szerbiában élő közösségek összetartozását. Úgy fogalmazott, hogy az ország sokszínűsége érték, amelyet senkinek sem szabad veszélyeztetnie. Petrőcöt a szlovákok és szerbek együttélésének példájaként emelte ki, és azt mondta, ennek a jövőben is így kell maradnia.
3: Az egyetlen igazi Szerbia az, amelyben a szerbek, szlovákok, magyarok, bosnyákok, ruszinok, románok, romák, bunyevácok, bolgárok, vagyis mindazok, akik itt élnek, léteznek, a saját nyelvüket beszélhetik, írásmódjukat használhatják, és belátásuk szerint járhatnak templomba, mecsetbe vagy zsinagógába, érezve, hogy ez a hely az övék is.
1: 10 nap után tegnap célba értek a kerékpáros egyetemisták, Kragujevácban fogadták őket. Az alkotmány őrzői két kerékpáros csoportja, akik szeptember 17-én indultak el Belgrádból különböző útvonalakon Kragujevác felé, tegnap megérkeztek a városba, ezzel befejezve 10 napos túrájukat az egyetemista lista választási kampány tevékenységeinek keretében. Az egyetemisták Észak- és Dél-Szerbia felől érkeztek Kragujevácra, miután az elmúlt 10 napban az ország számos városán és településén áthaladtak. A közösséget érintő kérdések és a helyi fejlesztések voltak a fő témái a Szent Tamáson tartott lakossági fórumnak, amelyen bemutatkoztak a községbeli jelöltek, akik helyet kaptak a VMS köztársasági parlamenti jelölt listáján. A találkozón az október 25-i parlamenti választás volt fókuszban, de szó volt arról is, hogy a párt szerint milyen témák érintik leginkább a helyi magyar közösséget. Paracki László és Buzás Zsuzsanna riportja.
4: A jelenlévőket először Kocsis Krisztián, a VMS köztársasági parlamenti képviselőjelöltje köszöntötte, aki szerint minden kisebbségben élő magyar számára különösen fontos, hogy olyan politikai képviselete legyen, amely kiáll a közösség érdekeiért.
5: Magában a VMS azért fontos, mert egyetlen párt, aki a magyar érdekekkel foglalkozik, tehát ezt nyugodtan mondom bármikor bárkinek. Tehát ha itt Szent Tamáson például nem lenne a VMS, sokkal nehezebben lehetne a gyerekeket magyarul iskolába járatni, óvodába járatni, kevesebb magyar anyanyelvű tanár, óvónő, stb. Lenne.
4: A lakossági fórum keretében a képviselőjelöltek és a VMS helyi képviselői a települést érintő kérdésekről és a további tervekről is beszéltek. Fehér Szabolcs, a VMS intézőbizottságának tagja.
6: Október 25-én döntünk arról, hogy a vajdasági magyar közösségnek lesz-e erős érdekérvényesítő képessége, és hogy a továbbiakban is fel tudjuk-e tartani azt, amit eddig képítettünk. Úgyhogy a október 25-én a magyar összefogás az, aminek győznie kell, az pedig úgy, hogyha minél több szavazatot kapunk a vajdasági magyaroktól.
4: Dr. Pásztor Bálint pártelnök felszólalásában emlékeztette a jelenlévőket arra, hogy az elmúlt 5 évben Szent Tamásra tartományi forrásokból 3 millió euró érkezett, a Prosperitáti Alapítványnak köszönhetően pedig 24 nyertes pályázat 260 000 eurós támogatást kapott.
0: Én azt gondolom, hogy itt Szent Tamásra nem kell azt különösebben ecsetelni, hogy az elmúlt bő 3 évtized is megmutatta, hogy akire folyamatosan lehetett számítani, az a magyar párt, a Vajdasági Magyar Szövetség. Akár önkormányzati ügyekről volt szó, akár tartományi, akár köztársasági ügyekről. Voltak itt már különböző pártok hatalmon. Hát én is, hogyha így visszagondolnék, akkor az elmúlt 20 évből elég sok Szent Tamási polgármestert is fel tudnék sorolni. Azok a legkülönbözőbb pártok színeiben kerültek hatalomra. Egyetlen egy biztos pont volt, akire mindig lehetett számítani, ez pedig a Vajdasági Magyar Szövetség. Akár infrastruktúra fejlesztésről, akár oktatásról, akár kultúráról, akár a Gionházról, akár a Petőfi szobor leleplezéséről, felállításáról, akár az egyház, illetve hát a templom ügyeinek a segítéséről volt szó. Mindig a Vajdasági Magyar Szövetség volt az, amelyre számítani lehetett.
4: A lakossági fórumon elhangzott, a Vajdasági Magyar Szövetség önállóan indul a köztársasági parlamenti választásokon. Mindig a közösségért küzd, és senkinek sem tartozik sem beszámolóval, sem elszámolni valóval, kizárólag és csakis a saját közössége tagjainak.
2: Választások 2026.
1: Nagy érdeklődés övezte az idei 36. születi napokat Horgoson, ahol ezúttal is szép számban érkeztek látogatók. A rendezvény ideje alatt számos közösségi és hagyományőrző program várta az érdeklődőket, Vajtai Viktória beszámolója.
3: Horgoson már javában zajlanak a születi napok programjai. A 3 napos rendezvényen a hagyományok, a gasztronómia és a szórakozás is főszerepet kapott. A születi napok pénteken terménykiállítással és ünnepi műsorral kezdődött, amelyen a napraforgó óvoda növendékei is felléptek. Szombaton pedig már a délelőtti órákban benépesült a Vasút utca, ahol kézműves vásár és különféle gasztronómiai különlegességek várták az érdeklődőket. Bíró Fanni.
7: Sokat gyára, igazából megszámolni se tudom, gyerekkorom óta itt nőttem fel. Először néptáncosként jöttem ki, aztán önkéntesként. Most csak résztvevőként vagyok itt, úgyhogy minden évben itt vagyok. És vásárolni szoktam, mert hát ételt.
8: Milyen szokott lenni a hangulat?
7: Mindig jó, mert ilyenkor sokan hazajönnek külföldről, olyanok, akiket már régen láttunk. Körülbelül minden lépés után összefutsz egy ismerőssel, és jó velük újra találkozni.
3: Közben több helyszínen is zajlottak a programok. Főzőverseny, sportmérkőzések, asztali tenisz és születi olimpia várta a résztvevőket. A nagy színpadon pedig zenés és kulturális műsorok szórakoztatták a közönséget. A születi napokról természetesen a bor sem maradhatott el, hiszen a szület egyik fontos része a szőlőből készülő borünneplése is. Bacskulin István, a Szent Orbán borlovagrend nagymestere.
9: Annak nagyon régi hagyománya van, hogy a szőlőtermesztők, gyümölcstermesztők és minden más termesztők, tehát mezőgazdasági termelők valamiképpen a termés betakarítása után egy nagy mulatságot tartanak. Ezek a hagyománynak része most a horgosi születi napok.
3: A szervezők a legkisebbekre is gondoltak, hiszen gyermekkoncert, különböző foglalkozások és számos családoknak szóló program is várta a látogatókat. A születi napok így nem csak a hagyományokról és a gasztronómiáról szólt, hanem a közös ünneplésről is, ahol minden korosztály találhatott magának kikapcsolódást. Sós Nóra, Juvenior Polgárok Egyesületének elnöke.
10: A 36. születenapok vette itt kezdetét Horgos központjában, ahol főzőversenyben rocsottak a finomabbnál finomabb ételek, már reggeli órákban belengtették igazából a teret, valamint a kirakodó vásár és igen gazdag a vajdasági termelők és helyiek színesítik mindezt.
3: A születi napok hagyományosan a horgosi ősz egyik kiemelt közösségi eseménye, a szervezők pedig idén is többféle kulturális, szórakoztató és családi programmal várták a látogatókat.
1: A pontos idő 12 óra 10 perc. Most pedig halljuk, mi lesz még a híradóban. Chili festet tartottak a szabadkai Kisradanovácon. Falunapot ünnepelt Adorján, 150 éves a Bácskosútfalvi Önkéntes Tűzoltó Egyesület. Jönnek a részletek.
2: Választások 2026.
1: Idén ismét találkozhattak a Chili szerelmesei, ugyanis Szabadkán 6. alkalommal rendezték meg a Chili Festet. A rendezvény évről évre egyre több érdeklődőt vonz, a látogatókat pedig ezúttal is különféle gasztronómiai programokkal és szórakozási lehetőségekkel várták. Vajtai Viktória mikrofonnál.
3: Az utóbbi években egyre népszerűbb a chili és a belőle készült ételek. Számos változata létezik, a gyümölcsös ízűtől egészen a rendkívül csípősig, amelyek különféle ételekbe is beleilleszthetők. A legelterjedtebbek közé tartozik a habanero és a jalapeno, amelyek csípőségük és ízük miatt is közkedveltek. Virág Csaba, Bácskosútfalvi termelő.
11: 99%-ban minden, ami kertünkből van, különböző csatnikat, krémeket, szószokat és savanyúságokat készítünk.
8: Miután érdeklődnek leginkább az emberek?
11: Ez változó, tehát idényjelő, észre lehet venni idényjellegű, ugye? Amikor a paradicsomnak van az idény, akkor inkább a paradicsomos dolgok után, a télen akkor inkább a savanyúságok után, szószok után, tehát az eltérő.
3: A rendezvényen minden évben megszervezik a chili evő versenyt, amely természetesen idén sem maradhatott el. Emellett a Szabadban már Bográcsban főtt a csilis bab. Az ételeket mindenki ízlése szerint tehette csípősebbé, így ki a saját szája íze szerint fogyaszthatta azokat. Mészáros Klaudió.
12: Visszajáró látogatója vagyok a Chili Fesztiválnak, és itt akkor meg is oldom az ebédet. Nagyon szeretem a chilit, és az erős dolgokat, és akkor mindig beszoktam vásárolni erre az évre a chiliket, akkor kompotokat lehet itt venni, úgyhogy mindent, ami szemszájnak ingere, meg szoktam vásárolni, és nagyon elégedett vagyok ennek, és hogy mindig, hogy bővül, és hogy nagyobb, és hogy szebb ez a fesztivál.
3: A chili evő verseny mellett a fesztivált különböző kézműves foglalkozások, gasztronómiai finomságok és egyéb programok is színesítették. A főzés és a kirakodó vásár mellett a gyermekeknek is készültek programok, hiszen lehetett kézműveskedni vagy akár csillámtetoválást is kérni. Tripolszki Tímea, a Vajdasági Magyar Szövetség Kisradonováci helyi szervezetének elnöke.
13: Az idén 6. alkalommal szervezzük meg a Chili Festet. Ugyanezen a helyszínen 3 helyszín van itt, tehát a kirakodó vásár, amit különböző kézműves és érdekes dolgokat lehet vásárolni. A fönti rész, ahol ebédelhetnek az emberek, valamint az erős jövő verseny is ott fog tartani, és a 3. helyszín pedig a benti rész, ahol a gyermekfoglalkozás folyik.
3: A fesztivál az évek során egyre inkább a közösségi összefogás egyik fontos alkalmává vált. Erről, valamint a Vajdasági Magyar Közösség erejéről Újhelyi Ákos, a Vajdasági Magyar Szövetség köztársasági parlamenti képviselőjelöltje is beszélt. Mint mondta, ennek a választásokon is jelentősége van, hiszen a VMS listájának támogatottsága azt is meghatározza, hogy a párt képviselői milyen hatékonyan tudják majd képviselni a mezőgazdasági termelők érdekeit is a parlamentben.
14: Nagyszerű látni, hogy Szabadkán a Chili Fesztivál ennyi embert megmozgat. Egyébként, hogyha párhuzamot kellene vonni a vajdasági kisebbségi lét és a chili között, akkor elmondható az, hogy a chili sok gondoskodást igényel, egy karakteres növény, viszont nagyon erős, olyanok, mint mi vajdasági magyarok, és hálával tartozunk azoknak a termelőknek, amelyek egyébként előállítják ezt a növényt és számos más mezőgazdasági terméket is.
3: A Chili Festen a változatos programoknak köszönhetően kicsik és nagyok is egyaránt megtalálhatták a számukra megfelelő elfoglaltságot.
1: Falunapot ünnepeltek Adorjánon. A településen a falu első írásos említésének 800. évfordulója, azaz 1998 óta minden... Falunapot ünnepeltek Adorjánon. A településen a falu

0: A szövetkezet épületét elkapta, megörökült-e úgymond a helyi közösség. Na most sajnos az olyan állapotban van, amilyenben, és akkor jelenleg ott vannak a nyugdíjasok, ott vannak a művelődési egyesületek, és nekik kellene egy új otthont majd valahol kialakítani. Vásároltunk egy ingatlant az egyik művelődési egyesületre, azzal a céllal, hogy ott majd kialakítunk egy falusi múzeumot.
1: Az ünnepségen dr. Pásztor Bálint, a VMS elnöke is szólt a jelenlévőkhöz. Beszédében a község és a tartomány támogatásával megvalósult beruházások mellett a helyi családokat segítő programok eredményeit is kiemelte.
2: Tadorján egy több mint 800 esztendős település, ahol az elmúlt 5 esztendőben 211 ezer eurónyi fejlesztés valósult meg önkormányzati, illetve vajdasági tartományi eszközökből. A művelődési ház, az egészségház, közműfejlesztések is történtek, és a Prosperitáti Alapítvány támogatásának köszönhetően 10 család tudott új otthonba költözni. Dolgos emberek alkotják a Dorjánt, talán azért is ilyen takaros ez a település.
1: A falunap keretében ezúttal sem maradt el a hagyományos köszöntés, az ünnepségen a Dorján legidősebb és legfiatalabb lakóit is külön köszöntötték.
3: 150 éves fennállását ünnepli a Bácskossuthfalvi Önkéntes Tűzoltó Egyesület. A jubileumi esemény részeként új zászlót adtak át, felavatták és megszentelték Szent Flórián szobrát, a település önkéntes tűzoltói pedig egy új tűzoltó autóval is gazdagodtak. A jármű a Topolya Községi Önkormányzat és a Bácskossuthfalvi helyi közösség együttműködésének köszönhetően érkezett az egyesülethez. Szatmári Csilla és Faragó Anita riportja.
4: Ünnepi műsorral kezdődött a Bácskossuthfalvi Önkéntes Tűzoltó Egyesület fennállásának 150. évfordulója alkalmából megrendezett esemény. A tűzoltók zászlós bevonulással érkeztek, majd köszöntők hangzottak el. Szabolcski József, a Bácskossuthfalvi Önkéntes Tűzoltó Egyesület parancsnoka.
5: Másfél évszázad nem csupán egy szám. Ez a 150 évnyi folyamatos őrséget jelent településünkön otthonaink és polgártársaink élete felett. Ezen évtizedek során generációk váltották egymást, változott a technológia és a felszerelés, de egy dolog teljesen ugyanaz maradt, a tűzoltó szív, amely másokért dobog.
4: Az ünnepségen az egyesület másfél évszázados történetét is felidézték. A jelenlévők megemlékeztek azokról a tűzoltókról, akik az elmúlt 150 évben hozzájárultak a testület fennmaradásához. Pap László, a Bácskossuthfalvi helyi közösség tanácselnöke.
6: A tűzoltó egyesület 1876-ban alakult meg, ómorovicai önkéntes tűzoltó kar néven. Egyben ez az egyesület volt a Topolyai járás első szervezett önkéntes tűzoltósága. A 27 paragrafust tartalmazó alapszabályokat Bács-Bodrog vármegye terjesztette elő a Budapesten székelő belügyminisztériumnak.
4: A szolgálat azonban ma is komoly elkötelezettséget jelent. Az önkéntesek a saját munkájuk és családi életük mellett vesznek részt a beavatkozásokban, és szükség esetén azonnal indulnak segíteni. Zorica Ránkov, a Topolya Községi Tűzoltó Szövetség elnöke. Minden szempontból bekapcsolódnak, másnap pedig mennek dolgozni. Ők nem hivatásosak, akik nyugodtan hazamennek, majd a következő műszakban újra szolgálatba állnak. Nem, ők dolgoznak, segítenek az embereknek, életeket mentenek, vagyont mentenek, majd másnap mennek elvégezni azt a munkát, amelyből élnek, amely a megélhetésüket biztosítja. Az ünnepség kiemelt eseménye az új tűzoltóautó átadása volt. A korszerű járművet a Bácskossuthfalvi önkéntes tűzoltók munkájának segítségére kapta az egyesület. Szatmári Adrián, Topolya polgármestere.
7: A most átadott tűzoltójármű mintegy 6,6 millió dinár értékű beruházás, amelyet teljes egészében önerőből finanszíroztunk. Meggyőződésünk, hogy az ilyen beruházásokra fordított pénz közösségünk tagjainak biztonságába történő befektetés. Az önkormányzat nem csak egyszeri beruházásokkal segíti önkéntes tűzoltóinkat. Minden évben pályázati úton támogatjuk működésüket és rendezvényeink megszervezését, emellett valamennyi önkéntes tűzoltó testület számára támogatást biztosítunk, amelyet felszerelésük megújítására fordíthatnak.
4: A Bácskossuthfalvi Önkéntes Tűzoltó Egyesület jelenleg 74 tagot számlál, és nem csak helyi rendezvényeken, hanem versenyeken is rendszerűen.

0: Egyszeresen képviselik a települést. Bájics Borisz, a Vajdasági Magyar Szövetség köztársasági parlamenti képviselőjelöltje.
1: Önök nem csak őrzik a hagyományt, hanem szükség esetén valódi beavatkozóként is helyt állnak. A szerbiai előírásoknak megfelelő első kategóriás vizsgázott állománnyal rendelkeznek. Ez azt jelenti, hogy megfelelő létszámmal, tudással és felszereléssel képesek részt venni, akár elhárításban és a katasztrófa védelmében. Évente közel 100 alkalommal riasztják önöket. Tavaly pedig önök voltak Szerbiában a legtöbb bevetésben résztvevő önkéntes tűzoltó egyesület.
0: A 150 éves jubileumi ünnepségen új zászlót is átadtak, valamint felavatták és megszentelték Szent Flórián szobrát. Az új, korszerű járművel a bácskosútfalvi önkéntes tűzoltók pedig még hatékonyabban végezhetik munkájukat.
2: Választások 2026.
3: A pontos idő 12 óra 21 perc, híradót hallottak.
4: Időjárás.
3: Szabadkán és környékén jelenleg 22 fok van. Általában napos idő lesz, és holnap is erre számíthatunk. Ma 23, hétfőn már 24 fok körül alakul a csúcshőmérséklet.
5: A régió legfontosabb információi a Szabadkai Magyar
2: és a Régió Rádió hullámhosszán. Reklám következik. Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
6: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
2: Időpont foglalása a 024 561 112-es telefonszámon.
6: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024 561 112 www.nordent.rs.
7: A hely, ahová belépsz, tudod, hogy jó helyen vagy.
8: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
7: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
8: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
7: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
9: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
10: Várom a postást.
9: Jön a nyugdíj?
10: Azt várhatom.
9: A számlákat hozzák.
10: Na azt nem várnám.
9: Hát akkor?
10: Ma hozzák a hét napot.
11: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. Hét nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
12: Reklámot hallottak. Kérje kedvenc dalát, gratuláljon családtagjainak, barátainak. Vasárnapi kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban.
13: És a kívánságműsort a születésnaposok felvételével nyitjuk ezt az órát legalábbis Szegedre Barna Závennak. Nagyon boldog születésnapot kíván az Elekmomi Szabadkáról, a család többi tagjának szép vasárnapot. Magyarországra Kumbajára Salátaugrai Zoltánnak boldog születésnapot kívánnak szülei Pista és Rita. Kispiacra Horváth Margitkának születésnapjára gratulál és nagyon jó egészséget kíván Matild Szabadkáról. Horgosra Kenyeres Rékának 18. születésnapjára szeretettel gratulál, és még nagyon sok boldogságot kíván Vera nénye és családja, a család többi tagjának szép napot. Kelebiára Szabó Marinak boldog születésnapot és jó egészséget kíván Szilvia, Anita és a Romoda család. Angliába Gábornak közelgő születésnapja alkalmából gratulálnak a mamáik és az egész család. Két unokájának, Macelka Laurának 17. és Herceg Napsugárnak 11. születésnapjára sok boldogságot és örömökben gazdag hosszú életet kívánnak a Mami, a Tata és a Macelka család. Zenta Gunarasra Januskó Józsefnek közelgő születésnapjára gratulálnak Gézáék Nyegosevóból. Szabadkára a drága édesanyjának és nagymamának, Keményi Bolyának ezzel a dallal kívánnak nagyon boldog születésnapot lányai Anita és Ildikó, Vejei István és Jóska, valamint unokái Stefán, Sofia, Ramona és Renátó Mónival és a pici Zoé, Tatának is sok puszit küldenek. Németországba menyének Paróci Isabellának boldog születésnapot és jó egészséget kíván Paróci Veronika, a család többi tagjának szép vasárnap délutánt. Kisoroszra anyukájának Szorcsik Borbálának boldog születésnapot kíván egyetlen kislánya Edvina családjával. Feketicsre zenetanárának, Szakács Zolinak boldog születésnapot kíván Noncsi. Kiskunhalasra Stein Hannának és Tóth Bennetnek születésnapjuk alkalmából és Hannának ballagása alkalmából sok boldogságot, bőséget és álmok teljesülését kívánja Kati mama és Misi papa.

A következő felvétel Piroska kérésére, Marika kérésére és Margit néni kérésére is szól továbbá. Csantavérre Anitics Juliskának jó egészséget és vidám nótázást kíván barátnője Magdi.

Én a másét nem kívántam, másét sosem kértem. A rózsából mindig csak a tövis jutott nékem. A boldogság útján

0: Mert nekem az életemben nem sikerült semmi.
1: Hernádi Judit felvétele Margit néni kérésére szól, továbbá Baranyás Csabának szép vasárnapot kívánnak szerető szülei Horgosról. Csantavéren Pavlukovics Rózsát ezzel a szép dallal köszönti, és jó egészséget kíván neki lánya Izabella és Veje János. Bácsszőlősre Gyurákovics Józsefnek és Katona Péternek, Hollandiába Orosz Móninak és párjának Barnának kellemes hétvégét és jó zenehallgatást kíván Mari.

Csantavérre Nagy Szuzinak és Lászlónak kellemes vasárnap délutánt és jó nótázást kíván édesanyja Erzsi és Antitata. Kishegyesre Berkec Istvánnak és Gézának szép vasárnap délutánt és jó egészséget kíván édesanyátok Ilonka a Kertsorról. Ludassa Farkas Katalinnak születésnapja alkalmából minden elképzelhető jót kíván Margit Ibolya és a sógor. A család többi tagjának szép vasárnapot kívánnak. Csantavérre Mecserik Izabellának és párjának szép vasárnapot kíván édesanyja Rózsa. Székelykevére kedves kishuguknak, Fodor Katicának kívánnak jó étvágyat a finom vasárnapi ebédhez és kellemes szép vasárnap délutánt. Igaz testvéri szeretettel kívánják Jani sógor, Viki testvér és családjaik Svédországból. Ezt a felvételt kéri édesanyjának Csizmadia Erzsébetnek Topolyára szeretett lánya Pavlukovics Szilvia Németországból, aki Anti bácsinak is küldi. A drága édesanyjának, nagymamának és dédinek, Kemény Ibolyának nagyon boldog születésnapot, erőt, egészséget kívánnak lányai Ildikó és Anita, Vejei Józsi és Pityu, unokái Ramona, Renátó, Mónika, Stefán és Szofia, valamint a pici dédunoka Zoé, a tatának szép vasárnap délutánt kívánnak. Tornyosra Kovács Teréziának, a legdrágább édesanyának, nagyikának, dédikének kellemes vasárnapi zenehallgatást, további jó egészséget kívánnak, akik őt nagyon szeretik, leánya Izabella, unokája Alexandra és a dédunokák Kornél és Jamina. Szép vasárnapot a rádió hallgatóinak, dolgozóinak, Palicson köszönjük a kedves vendéglátást, a Puszta Mérgesi Csipet csapat tagjai Manyi, Orsi és Sziszi. Én pedig köszönöm a találkozást és a csodaszép ajándékot nektek. Kisoroszra a szüleinek küldi ezt a nótát kislányuk, Csúszó Edvina.

Bácsolmásra Erdősi Gizellának és párjának Ádámnak kellemes hétvégét és jó zenehallgatást kíván Mari és Péter. Mély kútra a kedves maminak szeretettel szóljon a dal, szép vasárnapot kíván neki. Millió puszit és ölelést küld öcsi. Magyarországra, drága kedvesének, dr. Tótfalusi Lászlónak nagyon szép vasárnapot, jó zenehallgatást kíván párja Brigitta, a magyarországi és a vajdasági hallgatóknak jó vételt kívánnak, valamint Pacséron Misi bátyját közelgő névnapja alkalmából köszöntik tisztelettel Tótfalusi Brigitta. Horgosra Ábrahám Ilonának és Vranka Erikának kíván szép napot a Varga család.

Tartskoor maand muzikus. Férjek 10 parancsolata. Először, feleséged kívánságának minden módon tegyél eleget, és soha se duzzogjál, ha sokat is akar. Másodszor, szabad idődben ne szökjél meg otthonról, hanem mulattasd ilyenkor a feleségedet. Harmadszor, feleségedet mindig a legszebbnek, legjobbnak és legokosabbnak tartsd, ha nem is az. Negyedszer, ha szomjas vagy, ne menj a kocsmába, feleséged csókjával oltsad otthon a szomjadat. Ötödször, kártyázni csak otthon a feleségeddel szabad, dohányozni pedig, ha ő megengedi. Hatodszor, feleséged főcét mindenütt dicsírd, akkor is, ha megbetegsző tűle. Hetedszer, legyél mindenben takarékos, hogy új ruha jusson a feleségednek minden hónapban. Nyolcadszor, ha a feleséged eltör a fejeden egy pár fazekat, tekintsd legnagyobb élvezetnek. Kilencedszer, ne kívánt, hogy a gyermeket a feleséged ringassa és tisztogassa, hanem ringass te magad és tisztogass te magad. Tizedszer, ne kívánd meg soha a más feleségét, és ne kacsingass a szép lányokra. Húzd rá!

Pór Péter felvétele következik. A rádió kedves dolgozóinak és a hallgatóknak kellemes szép vasárnapot, további jó munkát kíván a Jankó család. Köszönjük. Csantavéren Pavlukovics Rózsát szeretettel köszöntik, és minden jót kívánnak neki szerető gyermekei és unokái Németországból.

Varga Erzsébetnek jó egészséget kíván családja, unokái és dédunokája Nara. Németországba Paróci Veronikának és családjának szép vasárnapot, jó zenehallgatást és jó egészséget kíván unokatestvére Piroska és férje Béla Szabadkáról. Berlinbe Gulyás Anikónak és Bencének születésnapjuk alkalmából gratulál és minden szépet jót kíván Icu mama, Zoltánnak is szép napot. Topolyára Horváth Georgénának és családjának, valamint Németországba Szabó Lórántnak és családjának kellemes vasárnapot kíván édesanyjuk Eszter. Szabadkára Rózsának kellemes délutánt kíván húga Eszter. Szabadkára Florek Rozikának vidám rádiózást és jó étvágyat kíván az ebédhez Pista. Horgosra Masa Erzsi néninek, legkedvesebb szomszédasszonynak boldog születésnapot kíván Piroska és Nándor, a család többi tagjának szép vasárnapot. Makhetesre drága Irmának és párjának sok boldogságot kíván a Tóth család. Szabadkán drága anyukájának Matildkának szép délutánt, további jó egészséget és jó zenehallgatást kíván fia Róbert. Németországba Veronikának kellemes délutánt kíván nővére és fia, akik a család többi tagját is sokszor üdvözlik. Magyarországon fiának Zsoltnak, menyének Ildikónak, valamint unokáinak szép délutánt kíván a Messzi mami, aki a nászasszonyt is üdvözli. Kumbajára Kőhegyiné Margitkának szép vasárnapot, jó egészséget kíván Irén. Szabadkára nővérének Jankó Matildkának kellemes szép vasárnap délutánt és jó zenehallgatást kíván húga Veronika és családja Németországból. Ausztriába Jankó Róbertnek kellemes szép vasárnap délutánt és jó pihenést kíván Nenája Veronika és családja.

0: reklám következik.
1: Indítsd a tanévet tiszta látással. Őszi akciónk diákoknak és egyetemistáknak a Tóth Optikában. Most minden új dioptriás lencséhez díjmentesen adjuk a kékfényszűrő réteget, így új szemüvegeden legalább 2400 dinárt spórolhatsz. Foglalj időpontot a 024 551 045-ös számon. Tóth Optika. Hogy tisztán lásd, mi vár rád. 024 551 045. Reklámot hallottak.
0: 13 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Master Blast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Hírek.
2: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó.
0: Választások 2026.
2: Alekszandr Vucic ma este mond le a köztársasági elnöki tisztségről, ezt New York-i tartózkodása során jelentette be a szerb elnök. Lemondását várhatóan 20 óra körül nyújtja be, és döntését is részletesen indokolni fogja. Vucic miután lemond az elnöki tisztségről, a szerb haladó párt miniszterelnök jelöltje lesz. Állítsa le Alekszandr Vucic a hallgatókkal szembeni provokációkat és a konfliktuskeltést. Ezt követeli az akadémiai plénum. A szervezet szerint a szerb haladó párt és Alekszandr Vucic megpróbálják provokációkkal, konfliktusokkal és erőszakkal megzavarni a hallgatók békés választási kampányát. Az akadémiai plénum közleményében azt írja, miközben a hallgatók Szerbiát járják és programjukról beszélnek a polgárokkal, a hatalomhoz köthető párhuzamos rendezvényekkel és incidensekkel próbálják provokálni őket. A szervezet szerint az így kialakult helyzetért a kormányzathoz közel álló média később a hallgatókat teheti felelőssé. Külön kitérnek a hallgatók boszniai szerb köztársaságban történt látogatásaira is. Állításuk szerint Dobolyban előállították őket, majd több órán keresztül kihallgatták. Brücskóban szabálysértési eljárás indult ellenük, emellett korlátozták egyes programjaik megszervezését. Visegrádon pedig szerintük megrendezett incidens történt. Az akadémiai plénum úgy véli, mindez Alekszandr Vucic és Milorad Dodik közös fellépésének eredménye, amelynek célja annak a képnek a kialakítása, hogy a hallgatókat nem látják szívesen a boszniai szerb köztársaságban. A vajdasági magyar plénum is részt kíván venni a novemberi nemzeti tanácsi választáson, és önálló listát állít, jelentette be Cservenák Péter, a lista vezetője. Elmondta, hogy megkezdik a listaállításhoz szükséges aláírások gyűjtését is. Cservenák Péter kiemelte, a választáson való részvétel nagyon fontos. A nemzeti tanácsok delegálják az elektronikus médiumokat szabályozó testületbe, a REM-be a 9. tagot. Ez szándékosan páratlan szám, hogy a testület döntésképes legyen. Erre hívta fel egyebek között a figyelmet. Mint fogalmazott, a vajdasági magyarságot érintő kérdésekkel elsősorban helyben kell foglalkozni. Arról is beszélt, hogy hamarosan tájékoztatják a közvéleményt arról, hol kezdik meg az aláírások gyűjtését. Elmondta, a plénum többször is kezdeményezte közös ellenzéki lista állítását, ami nem sikerült. Arra kérte a vajdasági magyarokat, hogy minél nagyobb számban regisztráljanak a külön választói névjegyzékbe, és vegyenek részt a voksoláson.
0: Választások 2026.
2: Első alkalommal szerveztek kerékpáros emléktúrát Topolyán Jánosi Zsolt emlékére, aki július 24-én egy romániai kerékpártúrán vesztette életét. A mintegy 100 résztvevő a keleti temető parkolójából indult Pannonia település felé, az útvonal pedig Zsolt egyik kedvelt edzőútja volt. A szervezők a túrával nem csak emléket akartak állítani barátjuknak, hanem a kerékpározás és a sport szeretetét is népszerűsítették. Céljuk a Jánosi Zsolt kerékpározó és túrázó egyesület megalapítása, amely várhatóan még az idén megkezdheti munkáját. Az emléktúrát a tervek szerint minden évben július 24-én vagy az ahhoz legközelebb eső hétvégén szervezik meg.
0: Időjárás.
2: Szabadkán jelenleg 22 fok van. Sok napsütésben lesz részünk ma is és holnap is. Hétfőn a csúcshőmérséklet 24 fok körül alakul majd.
1: az SMR hírei óránként a Régió Rádióban is.
3: Ne maradjon le a fontos dolgokról!
1: Kérje kedvenc dalát, gratuláljon családtagjainak, barátainak! Vasárnapi kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban.
4: Balázs Fecó felvételével nyitjuk ezt az órát. Ezt a felvételt szeretné küldeni férjének, Zsoltnak, szerető felesége, Barbara, és még nagyon sokáig legyünk együtt, szól az üzenet.

Húgának, Farkas Katalinnak születésnapja alkalmából küldi a nótát nővére Erzsébet Horgosról. Németországba Paróczi Róbertnek és családjának szép vasárnapot és jó zenehallgatást kíván Piroska és Béla Szabadkáról. A kelebiai és a supjáki lakosoknak, valamint újfalusi Kovács Tibinek szép vasárnapot kíván Antal és Erzsébet. Magyarországra az idősek otthonába Bicskei Margitkának küldi a dalt Sörös Jancsi Szabadkáról. Csantavérrel Nászasszonyának Rózsának kellemes vasárnap délutánt kíván Nászasszonya Erzsi és Anti Topolyáról. Csantavérre Huszár Irénnek szép vasárnap délutánt kíván Cunka és Róbert. Csantavérre Czapár Oszkárnak és nejének Csillának kellemes délutánt és jó pihenést kíván Júlia. Csantavérre a Madár családnak szép vasárnap délutánt kíván Becskei Né Topolyáról. A rádió dolgozóinak szép vasárnapot és jó munkát kíván Gulyási Cupacsérről. Köszönjük szépen önnek kellemes rádiózást. Pap Ibolyának, a drága mamának születésnapjára gratulálnak az unokák Zsani, Adri, Kinga és Ákos. Ludasra Farkas Katalinnak sok boldog születésnapot és jó egészséget kíván lánya, veje és a család többi tagja. Mélykútra Blaher mamának születésnapja alkalmából küldik a dalt, köszöntik sok szeretettel, és kívánják, hogy bánat sose érje. A család többi tagjának szép vasárnap délutánt kíván Letícia. Szabadkára Dédinek, nagymamának, nagytatának, Noelnak és Viviennek szép vasárnap délutánt és jó étvágyat az ebédhez, ezt kívánja Maghetesről a Kovács család.

Csikériára Szőke Bálintnak születésnapja alkalmából gratulál, és minden jót kíván a kumbajai mama, Patrik és Erzsi.

Kelebiára, Móra Brigittának és Gábornak nagyon boldog házassági évfordulót kíván Júlia és Zlatko. Valkai Magdinak kellemes délutánt és jó pihenést kíván barátnője Julcsi. Németországba Paróci Izabellának közelgő születésnapjára gratulál és még sok boldogságot kíván Piroska és Béla Szabadkáról. Ausztriába fiának Robertnek kellemes szép délutánt jó pihenést kíván édesanyja, valamint nővére és öccse családjukkal együtt. Szabadkán Török Verának szép délutánt és jó zenehallgatást kíván Nász asszonya. Topolyára Csizmadia Erzsébetnek és Szabó Antalnak nagyon szép vasárnap délutánt és jó zenehallgatást kíván László Kanadából.

0: Reklám következik.
1: Csillogó mosolyra vágyik? Nálunk jó helyen jár. Szeretettel várjuk a Szabadkai Primus Dentál Centrum fogszakorvosi rendelőnkben. Sok éves tapasztalattal és szaktudással, a legkorszerűbb felszereléssel dolgozunk, és teljes körű fogászati szolgáltatást nyújtunk. Válassza a minőséget. Foglaljon időpontot most a 024 4100 202-es vagy a 065 9100 202-es telefonszámok egyikén. Primus Dentál Centrum.
2: Folyamatos akciók, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a Szabadkai Magnaton Promet üzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenje és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
3: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
4: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik.
4: Mesés percek a Szabadkai Magyar Rádióban. Kicsik és nagyok, apukák és anyukák, nagypapák és nagymamák. A mese mindenkié. Vasárnap és hétfőn 18 óra 30 perctől a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. Ajánlót hallottak. Vasárnapi kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban.

ne felejts nótacsokra következik. Németországba Szabó Lórántnak és családjának, továbbá Topolyára Horváth Georginának és családjának szép vasárnapot kíván édesanyjuk Eszter, és Eszter kérésére is szól a dal.

A következő felvétel Korda Györgytől szól, Feketicsre Szakács Zoltánnak. Boldog születésnapot kíván! Nemrég ismertelek meg, mégis nagyon különleges ember lettél számomra. Ezt a dalt szeretettel küldöm neked, és kívánom, hogy az élet sok szép pillanatot, boldogságot és szeretetet hozzon neked. Egy közeli ismerős. Szabadkára Zsuzsannának és családjának kellemes szép vasárnap délutánt és jó munkát kíván Veronika és családja Németországból. Búzás Máriának kellemes szép vasárnap délutánt és jó zenehallgatást kíván Paróci Veronika és családja. A stúdió kedves dolgozóinak kellemes szép vasárnap délutánt kíván Paróci Veronika. Köszönjük szépen, kellemes rádiózást!

A névnaposokat köszöntjük. Topolyára Baranyi Mihálynak közelgő névnapja alkalmából sok szeretettel gratulál és köszöni a türelmét szerető felesége Valéria. Szeretettel köszöntjük Székely Kevén, Bogos Lúciát születésnapja alkalmából, Ürményházán pedig Túri Valériát is, akinek szintén nagyon boldog születésnapot kívánunk. Túri Mihálynak pedig boldog névnapot. Egyúttal Isten éltesse drága szüleiket még nagyon sokáig jó egészségben, szeretetben és boldogságban. Szeretettel küldik jó kívánságait gyermekeik Kornél és Izabella Németországból.

Koncsuzsa felvétele következik, Zenta Gunarassa pap Ibolyának születésnapjára gratulálnak a tornyosi unokák Zsanett és Adrien. Topolyára Csizmadia Erzsébetnek és Szabó Antalnak nagyon szép vasárnap délutánt és jó zenehallgatást kíván László Kanadából.

Gulyási kérésére következnek a Kikindai Vidám fiúk, továbbá Topolyára Szabó Eszternek, szép vasárnap délutánt kíván nővére Rózsa. Horgosra Masa Erzsi néninek sok szeretettel boldog születésnapot kíván Baranyás Csaba szüleivel. Rózsa kérésére is szólanult a csokor, továbbá Hajdújárásra Margit Ibolyának és sógornak, ezzel a dallal kedveskedik Húga Horgosról.

0: ajánló következik.
1: Mesés percek a Szabadkai Magyar Rádióban. Kicsik és nagyok, apukák és anyukák, nagypapák és nagymamák. A mese mindenkié. Vasárnap és hétfőn 18 óra 30 perctől a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. Ajánlót hallottak.
0: 14 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Hírek.
2: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. Több turista érkezett Vajdaságba az év első 8 hónapjában, mint a tavalyi év azonos időszakában. A tartományi gazdaság és turisztikai titkárság adatai szerint januártól augusztus végéig 514.762 turistát regisztráltak, ami 14,2%-os növekedést jelent, közölték az illetékesek a Turizmus Világnapján. A külföldi vendégek száma 15,2%-kal nőtt, a külföldiek által eltöltött vendégészakák száma pedig 24,3%-kal. Összesen több mint 1.540.000 vendégészakát jegyeztek, ezek 53,3%-át külföldi turisták töltötték el. Nenad Ivanisevics tartományi gazdasági és turisztikai titkár kiemelte, a növekvő forgalom azt mutatja, hogy Vajdaság egyre több hazai és külföldi vendéget vonz. Hangsúlyozta azt is, hogy a turizmusban egyre nagyobb szerepet kapnak a digitális technológiák és a mesterséges intelligencia. 9 szerbet vettek őrizetbe Zubin potokban háborús bűncselekmények feltételezett elkövetésének gyanújával. A koszovói különleges ügyészség és a koszovói rendőrség közös közleménye szerint az akciót a kora reggeli órákban hajtották végre. A szerb kormány Koszovó ügyi irodája szerint az őrizetbe vételek célja a Zubin potokban élő szerbek megfélemlítése és elűzése. Közleményük szerint a koszovói rendőrség több településen, köztük Drienben, Koludrában, Beibregben, Srepuljában és Uglaréban hajtott végre akciót. Az iroda állítása szerint a rendőrök több házba is behatoltak. Közlésük szerint az őrizetbe vettek között van egy 90 éves férfi, valamint egy olyan apa is, aki fogyatékkal élő gyermekét neveli. A szerb kormány jogi segítséget biztosít az érintetteknek. A szerb fél az őrizetbe vételeket a koszovói hatóságok szerbekkel szembeni nyomásgyakorlásának és politikai kampányának részeként értékeli. A koszovói hatóságok további részleteket azonban egyelőre nem közöltek. A Palicsi Vigadó emeleti dísztermében ma késő délután megnyitják a 33. Vajdasági Magyar Ünnepi Játékokat. A Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség rendezvénysorozatát idén II. Rákóczi Ferenc születésének 350. évfordulója jegyében szervezik meg. A nyitó ünnepség ökumenikus áldáskéréssel kezdődik, majd a műsorban számos vajdasági magyar népzenei kórus és komoly zenei formáció, valamint vers és mesemondó lép fel. Átadják a 2026-os Bodor Anikó díjat is. Az elismerést idén Rontó Márta mozsiai népdalkör vezető veheti át, Közép-Bánát népzenei értékeinek feltárásáért, továbbadásáért, valamint közösségépítő munkájáért. Az eseményen a hajdújárásiak átadják a Durindó és Gyöngyös Bokréta lobogóját a 2027-es rendezvény házigazdájának. A következő évi szervező település nevét a Palicsi ünnepséggel jelentik be. Első alkalommal szerveztek kerékpáros emléktúrát Topolyán Jánosi Zsolt emlékére, aki július 24-én egy romániai kerékpártúrán vesztette életét. A mintegy 100 résztvevő a keleti temető parkolójából indult Pannonia település felé, az útvonal pedig Zsolt egyik kedvelt edzőútja volt. A szervezők a túrával nem csak emléket akartak állítani barátjuknak, hanem a kerékpározás és a sport szeretetét is népszerűsítették. Céljuk a Jánosi Zsolt Kerékpározó és Túrázó Egyesület megalapítása, amely várhatóan még az idén megkezdheti munkáját. Az emléktúrát a tervek szerint minden évben július 24-én, vagy az ahhoz legközelebb eső hétvégén szervezik meg.
3: Sport.
2: Ma folytatódik a Nemzetek Ligája pályán a szerb labdarúgó válogatott. Nem kisebb feladat vár rá, mint hogy értékelhetőt mutasson a holland nemzeti csapat ellen, amely új sztáredzővel, Csávival érkezik Belgrádba. A szerbek csütörtökön léptek pályára legutóbb, akkor 2-1-es vereséget szenvedtek Görögországtól, míg a hollandok ugyanezen a napon a Jürgen Klopp vezette németekkel játszottak 1-1-es döntetlent. Nem titok, hogy a ma 18 órakor kezdődő meccsnek nem a szerbek az esélyesei. A magyar csapat holnap lép pályára Belfastban, Észak-Írország nemzeti csapatával mérkőzik meg. A magyarok is vereséggel indítottak, legutóbb pénteken Ukrajna 1-0-ás győzelmet aratott ellenük Budapesten.
0: Időjárás.
2: 22 fokot mérünk Szabadkán, sok napsütésben lesz részünk a folytatásban is, és hétfőn is ugyanez lesz a helyzet, a csúcshőmérséklet holnap 24 fok körül alakul.
3: Aktuális.
0: Aktuális. Érdekes.
3: Érdekes. Hallgasson bennünket a Régió Rádió hullámain is.
0: A Régió Rádió hullámain is.
4: Kérje kedvenc dalát, gratuláljon családtagjainak, barátainak. Vasárnapi kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban.

A folytatásban az Eridanus nótacsokra szól már is Csantavérre Attilának, drága édesapjának küldi a dalt lánya Emese. Szabadkán drága anyukájának Matildkának szép délutánt, további jó egészséget, jó zenehallgatást kíván fia Róbert. Németországba Veronikának kellemes délutánt kíván nővére és fia, akik a család többi tagját is sokszor üdvözlik. Magyarországon fiának Zsoltnak, menyének Ildikónak, valamint unokáinak szép délutánt kíván a messzi mami, aki a nászasszonyt is üdvözli. Bács Szőlősre, Paska Istvánnénak és kedves családjainak, Kumbajára Drahos Jánosnénak és kedves családjainak és Szerencsés Piroskának nagyon szép vasárnap délutánt és jó zenehallgatást kíván Joci és Évi.

Horgosra drága unokájának, Kenyeres Rékának 18. születésnapjára minden szépet és jót kíván, szerető mamája Erzsi, a család többi tagjának szép napot kíván. Ludasra Farkas Katalinnak születésnapja alkalmából jó egészséget kíván Margit Ibolya és István. A család többi tagjának jó zenehallgatást kívánnak. Ludasra Farkas Katalinnak még sok boldog születésnapot és jó egészséget kívánnak unokái és a dédunokák. Svédországba Tapolcsányi Jánosnak, a kedves férjnek szeretnék küldeni a dalt. Köszönöm minden fáradozásodat, mit most értem, megteszel, és a Jóisten segítsen minket. Üdvözöljük az egész tábot, és kívánunk kellemesen eltöltött szép vasárnapot mindannyiuk számára. A hű hallgatók Tapolcsányi János és neje Viktória Svédországból. Jó egészséget és kitartást kívánunk!

A következő felvétel az Aranykalásztól szól Magyarországra messzi maminak, sok puszit küld Sörös Jancsi Szabadkáról. Szabadkára a Vénrókák Társaságának kellemes vasárnapi időtöltést és jó étvágyat kíván az ebédhez a Cseszkó család. Szabadkára Florek Rozikának kellemes vasárnap délutánt és jó szórakozást kíván barátja Pista. Noszára fiainak, Jánosnak és Attilának, valamint menyének, Melindának köszöni a sok jó kívánságot Irma Maghetesről. Szabadkán édesanyjának és Antinak kellemes szép délutánt, Antinak mielőbbi gyógyulást kíván Robi, aki Csabát is sokszor üdvözli. Szabadkán gazda Katalinnak és férjének Andornak szép délutánt, jó zenehallgatást kíván Matildka és Anti Szabadkáról. Bács Szőlősre, Gyurákovics Marikának és párjának Péternek nagyon szép vasárnap délutánt, és jó zenehallgatást kíván Joci és Évi.

Drága párjának, dr. Tóth Falusi Lászlónak nagyon szép napot, jó zenehallgatást kíván, kedvesebb Brigitta. A magyarországi és vajdasági hallgatóknak jó vételt kívánnak, és az óbecsei rokonokat sokszor puszilják. Tisztelettel, Tóth Falusi Brigitta.

Üdvös kezekét, a félő szemekért, a sok-sok mosolyért, köszönet.

0: magam, te meg én. Volt sok szép örömünk, mégiscsak köszönöm.
1: Ausztriába fiának Robertnek kellemes szép délutánt, jó pihenést kíván édesanyja, valamint nővére és öccse családjukkal együtt. Szabadkán Török Verának szép délutánt és jó zenehallgatást kíván Nász asszonya.

0: apró hirdetések.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Felvásárolnak porcelánfigurákat, nippeket, kristály és résztárgyakat, festményeket, gobelineket, karórákat, zsebórákat és faliórákat, valamint régi könyveket, filmből készült gyermekjátékokat és még sok mást. Érdeklődni a 063-699-224-es telefonszámon lehet, tehát 063-699-224. A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek áram 10 000 euró, további részletek a 060-1410-223-as telefonszámon, tehát 060-1410-223. Az apró hirdetéseket a Pannoner TV honlapján a www.pannonertv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 13:30-tól és 16:30-tól.
1: Hétvégén 21:30-től és 12:30-tól, valamint délután 15:30-tól és 17:30-tól.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
3: Vasárnapi kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban.
4: Benne pedig Kovács Eszti felvétele szól már is Csantavérre, Alexnak küldi a dalt Keresztanyja és Keresztapja. Németországba drága jó kislányuknak, Márki Vandának szép vasárnapot és boldog gyermekkort kívánnak, akik őt nagyon szeretik, édesapja és édesanyja.

A következő felvétel Vámosi Jánostól szól. Pelle Patríciának, a szomszéd lánynak az új házba való beköltözése alkalmából gratulálnak Klári néni és Bátó bácsi, akik sokszor puszíják.

0: Reklám következik.
1: Szeretnél új hangulatot vinni az otthonodba? Most érdemes körülnézni. Válogass kedvezményes gyermeklámpáink, modern álló és asztali lámpáink, valamint okos világításaink között, és találd meg azt a fényt, ami igazán illik az otthonodhoz. Használd ki az akciót és frissítsd fel az otthonod világítását most kedvező páron. Adj új fényt az otthonodnak. Látogass el üzleteinkbe vagy honlapunkra a www.letsrebia.rs oldalra.
2: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
3: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
2: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
3: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
2: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
4: Reklámot hallottak. Vasárnapi kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban.
5: Rip-rop, malamo, up-dee-dabba-dee, up-dee-dabba-dabba, up-dee-dabba-dabba, up-dee-choo, choo-choo-choo-choo. Oh-oh-oh-oh, alaba, up-dee, up-dee-choo, up-dee-dabba-dabba, up-dee-dabba-dabba, up-dee-dabba-dabba, up-dee-choo. Alaba, up-dee-dabba-dee, up-dee-dabba-dee-choo, choo-choo, alaba, up-dee-dabba-dee, up-dee.

0: A Váradi Roma Café felvétele szól. Magyarországra röszkére Kormányos Zsuzsikának ezzel a dallal kívánnak jó egészséget, kellemes zenehallgatást. Szerető családja Mónika, Niki és a többiek. A kis csapatnak kellemes vasárnap délutánt kívánunk. Köszönjük szépen!
1: Miért nem csináljuk ezt gyakrabban? Hiszen olyan jól esik, hogy a hangod újra hallhattam, és hogy együtt ülünk itt.

0: Miért nem csináljuk ezt gyakrabban? Hiszen olyan jól esik.
1: Németországba a drága jó férjnek, Márki Dánielnek szép vasárnapot kíván, aki őt nagyon szereti, szerető felesége Renáta.

0: Reklám következik.
1: Indítsd a tanévet tiszta látással. Őszi akciónk diákoknak és egyetemistáknak a Tóth Optikában. Most minden új dioptriás lencséhez díjmentesen adjuk a kékfényszűrő réteget, így új szemüvegeden legalább 2400 dinárt spórolhatsz. Foglalj időpontot a 024 551 045-ös számon. Tóth Optika. Hogy tisztán lásd, mi vár rád. 024 551 045. Reklámot hallottak.
0: 15 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Hírek.
2: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó.
3: Választások 2026.
2: Alekszandr Vucic ma este mond le a köztársasági elnöki tisztségről. Lemondását várhatóan 20 óra körül nyújtja be, és döntését részletesen indokolni fogja. Vucic miután lemond az elnöki tisztségről, a Szerb Haladó Párt miniszterelnök jelöltje lesz. Közben egy délutáni TV interjúban az elnök azt mondta, hogy büszkeséggel távozik az elnöki posztról. Mint mondta, az elért eredményeket senki nem veheti el tőle. Október 22-én, három nappal az előrehozott parlamenti választások előtt tartja a nagyszabású kampányzáró rendezvényét Belgrádban az egyetemisták választási listája. A kampányzáró előtt Nizsben és Novi Pazarban is nagy gyűlést szerveznek. Emellett folytatják az egyetemista minden faluban elnevezési akciójukat, amelynek keretében Szerbia szerte személyesen beszélgetnek a lakosokkal a mindennapi problémáikról. Az egyetemisták szerint ezek a találkozók a 11 pontos programjuk kidolgozásához is hozzájárultak. A választások kiírása óta az egyetemisták több kampányrendezvényt és kerékpáros felvonulást szerveztek, egyebek mellett Újvidéken és Kragujevácon. A hallgatók bírálták a Szerb Haladó Párt kampányát is. Állításuk szerint a kormánypárt rendezvényeinek elhalasztása a támogatottság csökkenését jelzi. Hangsúlyozták, hogy saját kampányukban a választókkal folytatott közvetlen párbeszédre helyezik a hangsúlyt. Vitára hívta az Egyesült Szerbia Alekszandr Vucic választási lista vezetőjét és az egyetemista lista, az egyetemisták győznek lista első jelöltjét, a Szerbiai Rádió és Televízió. Az RTS közlése szerint a két politikus, Alekszandr Vucic és Ilija Srdanović, olyan listákat képvisel, amelyek a jelenlegi felmérések alapján a legnagyobb eséllyel szerezhetnek mandátumokat a következő parlamenti összetételben. Meghívták még a vitára Vukoszava Crnyanszkit, az átláthatóságért és elszámoltathatóságért felelős központ, a CRTA igazgatóját is. Két időpontot ajánlottak fel a vitára a jövő héten, szeptember 29-én kedden és október 1-én csütörtökön az este 9 órát. A CRTA nevű szervezet visszautasította a meghívást, mint írták, ők nem résztvevői a választásnak, csupán megfigyelők. Alekszandr Vucic elfogadta a szerb köztelevízió felkérését. Az egyetemisták a TV vita kapcsán további információkat kérnek annak témáiról és formátumáról, ezt követően döntenek majd a részvételről.
3: Választások 2026.
2: Ünnepi szentmisét és vitrázs avatást tartottak Boldog Bódi Mária Magdolna tiszteletére a Kelebiai Apostolok Küldetése templomban. A vitrázs Kórhez pap Zsuzsanna és az M&K Tiffany műhely munkája. A szentmisét főtisztelendő Józsa Gáspár mutatta be. Boldog Bódi Mária Magdolna 1945-ben vértanú halt magyar gyári munkásnő, a katolikus ifjúsági mozgalom kiemelkedő alakja, akit a tisztaság és a hit példaképének tisztelnek. 2024. május 23-án Ferenc pápa elismerte vértanúságát, ezzel engedélyt adva boldoggá avatására. A palicsi Vigadóban ma késő délután megnyitják a 33. vajdasági magyar ünnepi játékokat. A Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség rendezvény sorozatát idén második Rákóczi Ferenc születésének 350. évfordulója jegyében szervezik meg. A nyitó ünnepség ökumenikus áldáskéréssel kezdődik majd a műsorban, számos vajdasági magyar népzenei, kórus és komoly zenei formáció, valamint vers és mesemondó lép fel. Átadják a 2026-os Bodor Anikó díjat is. Az elismerést idén Rontó Márta muzsdjai népdal körvezető veheti át. Az eseményen a hajdújárásiak átadják a Durindó és Gyöngyös Bokréta lobogóját a 2027-es rendezvény házigazdájának. A következő évi szervező település nevét a Palicsi ünnepségen jelentik be.
0: Időjárás.
2: 23 fok van jelenleg Szabadkán, sok napsütésben lesz részünk holnap is, a csúcshőmérséklet hétfőn 24 fok körül várható.
4: Ne maradjon le a fontos dolgokról.
3: Hallgasson bennünket.
1: A Szabadkai Magyar és a Régió Rádió hullámhosszán.
3: Részletről részletre a Régió Rádióban is.
1: Küldjön üzenetet SMS-ben, e-mailben vagy a Facebookon. Vasárnapi kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban.
5: És elérkeztünk az utolsó órához, íme a beérkezett jó kívánságok. Omegával indítunk, és a régi csibészekkel Németországba Pavlukovics Gábornak és Szilviának szép vasárnapot, és minden jót kíván testvére Izabella és sógora János.

Damien Ferenc következik, ezt a dalt küldi férjének Tibornak, felesége Emese Csantavérre. Kedves Zsuzsi, ezzel a számmal szeretnék nagyon szép vasárnap délutánt kívánni a rádió minden dolgozóinak és minden rádió hallgatóinak. Manyi és Sziszi jó étvágyat a vasárnapi ebédhez, és várlak titeket egy kávéra, csajok, írja Orsi.

Kelebián Kövesdi Editet szeretnék köszönteni ezzel a felvétellel, kellemes vasárnap délutánt kíván neki, gondolatban vele van, írja Pesti Pisti.

0: ajánló következik.
1: Mesés percek a Szabadkai Magyar Rádióban. Kicsik és nagyok, apukák és anyukák, nagypapák és nagymamák. A mese mindenkié. Vasárnap és hétfőn 18 óra 30 perctől a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. Ajánlót hallottak.

A rádió kedves dolgozóinak és a hű hallgatóknak nagyon szép vasárnap délutánt, és rádiózós jövő hetet kíván egy hű hallgató, Laci.

Következő felvétel Tornyosra, Szabolcsnak és Mamókának szól, szép délutánt kíván Ilona, és Erzsike kérésére is szól.

Hajdújárásra Óvári Andrásnak és Irénkének küldi a nótát unokatestvére Erzsi Horgosról. A rádió dolgozóinak szép vasárnapot és jó munkát kíván Sörös Jancsi Szabadkáról. Köszönjük önnek további kellemes rádiózást. Szabadkára Braskó Rózsának szép vasárnap délutánt kíván Veronka. Eszter, illetve Veronka kérésére is szól a nóta. Szabadkán édesanyjának és Antinak kellemes szép délutánt, Antinak mielőbbi gyógyulást kíván fia, aki Csabát is sokszor üdvözli. Szabadkán gazda Katalinnak és férjének Andornak szép délutánt és jó zenehallgatást kíván Matildka és Anti Szabadkáról.

Szüret idején és szüreti napok idején szüreti mulatsággal zárjuk ezt a műsort Margit néni kérésére. Továbbá Csantavére Nagy Rózsának szép vasárnapot kíván Cunka. Dusanovóba Huszár Irénnek szép pihentető vasárnapot kíván Cunka és Róbert. A rádió munkatársainak nagyon szép vasárnapot kíván Piroska. Köszönjük önnek további kellemes rádiózást. Tótfaluba Rekecki Nándornak és Anitának nagyon boldog házassági évfordulót kíván Aranka. Csantavérre Mecserik Erzsébetnek és Gézának kellemes vasárnapot és jó pihenést kíván Zsolt. Kisszálláson Gyarmati Károlyt szeretnék köszönteni ezzel a dallal, kellemes vasárnap délutánt kíván neki és jó egészséget. Patrik, Kevin és István, továbbá Simon Istvánt szeretnék köszönteni ezzel a dallal, kellemes vasárnap délutánt kíván neki és jó szüretelést. Patrik és Kevin.

Kedves hallgatóink, a vasárnapi kívánság műsor végéhez érkeztünk, a folytatásban a híradót követően zenei válogatás, majd 18.30-tól mesés percek lesznek hallhatóak, 20 órától az aranyalbummal jelentkezünk. Ezekhez is további jóvételt, kellemes rádiózást kíván a mai ügyeletes csapat, Nikolics Martin, Grösit Dániel, Sóti Tamás, Farkas Ervin és Búzás Zsuzsanna. Születésnap, eljegyzés, lakodalom. Ünnepeljen a Szabadkai Magyar Rádióval. Kérje kedvenc nótáját, gratuláljon családtagjainak, barátainak. Keresse az aktuális zenei listát a Pannon RTV honlapján, a Hétvégi Magyar Szóban, a Tarka Világban, a Hét Napban, a Családi Körben, a Halas Média weblapján és a Halasi Tükör heti lapban, valamint Facebook oldalunkon. Hallgasson minket vasárnap 11 és 16 óra között. Küldjön üzenetet SMS-ben, Viberen, e-mailben vagy a Facebookon. Hívjon minket az adás ideje alatt a 024 621 407-es számon. 024 621 407. Vasárnapi kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban.

És azután majd nászútra megyünk, és hegyen, völgyön boldogok leszünk. Majd oda viszlek téged, cicám, ahol csak ezt húzza a cigán.

0: 16 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Master Blast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Híradó.
3: Jó napot kívánok! Este lemond köztársasági elnöki tisztségéről Alekszandr Vucsic. Vitára hívta a két legnagyobb eséllyel rendelkező választási lista vezetőjét a szerb közmédia. Újabb választási listát akarnak indítani a Magyar Nemzeti Tanácsi Választásra, és ma nyitják meg az idei vajdasági magyar ünnepi játékokat Palicson. Jó napot még egyszer, a hírszerkesztő Orosz Ildikó.
4: Választások 2026.
3: Alekszandr Vucsic ma este mond le a köztársasági elnöki tisztségről. Lemondását várhatóan 20 óra körül nyújtja be, és döntését részletesen indokolni fogja. Vucsic miután lemond az elnöki tisztségről, a szerb haladó párt miniszterelnök jelöltje lesz. Közben egy délutáni tévéinterjúban az elnök azt mondta, hogy büszkeséggel távozik az elnöki posztról, mint mondta, az elért eredményeket senki nem veheti el tőle. Október 22-én, 3 nappal az előrehozott parlamenti választások előtt tartja a nagyszabású kampányzáró rendezvényét Belgrádban az egyetemisták választási listája, értesült a Danas című belgrádi napilap. A kampányzáró előtt Nizsben és Novi Pazarban is nagy gyűlést szerveznek. Emellett folytatják az egyetemista minden faluban elnevezésű akciójukat, amelynek keretében Szerbia szerte személyesen beszélgetnek a lakosokkal a mindennapi problémáikról. Az egyetemisták szerint ezek a találkozók a 11 pontos programjuk kidolgozásához is hozzájárultak. A választások kiírása óta az egyetemisták több kampányrendezvényt és kerékpáros felvonulást szerveztek, egyebek mellett Újvidéken és Kragujevácon. A hallgatók bírálták a szerb haladó párt kampányát is. Állításuk szerint a kormánypárt rendezvényeinek elhalasztása a támogatottság csökkenését jelzi. Hangsúlyozták, hogy saját kampányokban a választókkal folytatott közvetlen párbeszédre helyezik a hangsúlyt. Vitára hívta az Egyesült Szerbia Alekszandr Vucsic választási lista vezetőjét és az egyetemista lista, az egyetemisták győznek lista első jelöltjét a Szerbiai Rádió és Televízió. Az RTS közlése szerint a két politikus, Alekszandr Vucsic és Ilija Srdanović, olyan listákat képvisel, amelyek a jelenlegi felmérések alapján a legnagyobb eséllyel szerezhetnek mandátumokat a következő parlamenti összetételben. Meghívták még a vitára Vukoszava Crnyanszkit, az átláthatóságért és elszámoltathatóságért felelős központ a CRTA igazgatóját is. Két időpontot ajánlottak fel a vitára a jövő héten, szeptember 29-én kedden és október 1-én csütörtökön az este 9 órát. A CRTA nevű szervezet visszautasította a meghívást, mint írták, ők nem résztvevői a választásnak, csupán megfigyelők. Alekszandr Vucsic elfogadta a szerb köztelevízió felkérését. Az egyetemisták a tévévita kapcsán további információkat kérnek annak témáiról és formátumáról, ezt követően döntenek majd a részvételről. A közösséget érintő kérdések és a helyi fejlesztések voltak a fő témái a Szent Tamáson tartott lakossági fórumnak, amelyen bemutatkoztak a községbeli jelöltek, akik helyet kaptak a VMS köztársasági parlamenti jelölt listáján. A találkozón az október 25-i parlamenti választás volt fókuszban, de szó volt arról is, hogy a párt szerint milyen témák érintik leginkább a helyi magyar közösséget. Paracki László és Búzás Zsuzsanna riportja.
5: A jelenlévőket először Kocsis Krisztián, a VMS köztársasági parlamenti képviselőjelöltje köszöntötte, aki szerint minden kisebbségben élő magyar számára különösen fontos, hogy olyan politikai képviselete legyen, amely kiáll a közösség érdekeiért.
6: Magában a VMS azért fontos, mert egyetlen párt, aki a magyar érdekekkel foglalkozik, tehát ezt nyugodtan mondom bármikor bárkinek. Tehát ha itt Szent Tamáson például nem lenne a VMS, sokkal nehezebben lehetne a gyerekeket magyarul iskolába járatni, óvodába járatni, kevesebb magyar anyanyelvű tanár, óvónő, stb. Lenne.
5: A lakossági fórum keretében a képviselőjelöltek és a VMS helyi képviselői a települést érintő kérdésekről és a további tervekről is beszéltek. Fehér Szabolcs, a VMS intézőbizottságának tagja.
0: Október 25-én döntünk arról, hogy a vajdasági magyar közösségnek lesz-e erős érdekérvényesítő képessége, és hogy a továbbiakban is fel tudjuk-e tartani azt, amit eddig kiépítettünk. Úgyhogy a október 25-én a magyar összefogás az, aminek győznie kell, az pedig úgy, hogyha minél több szavazatot kapunk a vajdasági magyaroktól.
5: Dr. Pásztor Bálint pártelnök felszólalásában emlékeztette a jelenlévőket arra, hogy az elmúlt 5 évben Szent Tamásra tartományi forrásokból 3 millió euró érkezett, a Prosperitáti Alapítványnak köszönhetően pedig 24 nyertes pályázat 260 ezer eurós támogatást kapott.
2: Én azt gondolom, hogy itt Szent Tamásra nem kell azt különösebben ecsetelni, hogy az elmúlt bő 3 évtized is megmutatta, hogy akire folyamatosan lehetett számítani, az a magyar párt, a Vajdasági Magyar Szövetség. Akár önkormányzati ügyekről volt szó, akár tartományi, akár köztársasági ügyekről. Voltak itt már különböző pártok hatalmon. Hát én is, hogyha így visszagondolnék, akkor az elmúlt 20 évből elég sok Szent Tamási polgármestert is fel tudnék sorolni, azok a legkülönbözőbb pártok színeiben kerültek hatalomra. Egyetlen egy biztos pont volt, akire mindig lehetett számítani, ez pedig a Vajdasági Magyar Szövetség. Akár infrastruktúra fejlesztésről, akár oktatásról, akár kultúráról, akár a Gionházról, akár a Petőfi szobor leleplezéséről, felállításáról, akár az egyház, illetve hát a templom ügyeinek a segítéséről volt szó, mindig a Vajdasági Magyar Szövetség volt az, amelyre számítani lehetett.
5: A lakossági fórumon elhangzott, a Vajdasági Magyar Szövetség önállóan indul a köztársasági parlamenti választásokon, mindig a közösségért küzd, és senkinek sem tartozik sem beszámolóval, sem elszámolni valóval, kizárólag és csakis a saját közössége tagjainak.
3: A Vajdasági Magyar Plénum is részt kíván venni a novemberi Magyar Nemzeti Tanácsi Választáson, és önálló listát állít, jelentette be Cservenák Péter, a lista vezetője, a VMP alelnöke, a Topolyai tó mellett rögzített Facebook videójában. Elmondta, hogy megkezdik a listaállításhoz szükséges aláírások gyűjtését is. Cservenák Péter kiemelte, a választáson való részvétel nagyon fontos. A nemzeti tanácsok delegálják az elektronikus médiumokat szabályozó testületbe, a REM-be a 9. tagot. Ez szándékosan páratlan szám, hogy a testület döntésképes legyen. Erre hívta fel egyebek között a figyelmet. Mint fogalmazott, a vajdasági magyarságot érintő kérdésekkel elsősorban helyben kell foglalkozni. Arról is beszélt, hogy hamarosan tájékoztatják a közvéleményt arról, hol kezdik meg az aláírások gyűjtését. Arra kérte a vajdasági magyarokat, hogy minél nagyobb számban regisztráljanak a külön választói névjegyzékbe, és vegyenek részt a voksoláson.
7: Mi tényleg megpróbáltuk számtalanszor, hogy egységesen, összefogva, referendum hangulatot létrehozva a VMS ellen, de ez a vajdasági magyar széthúzás, ez valójában itteni hungarikum úgy néz ki, nem sikerült. És ezzel teljesen tisztában vagyunk, hogy mint mindenben is, így is csak magunkra vagyunk utalva. És önök is vegyék a felelősséget a sorsukért a kezükbe. Ha nincsenek rajta a nemzeti kisebbségi listán, iratkozzanak fel. Amennyiben támogatni akarnak valamilyen listát, aláírásokat támogassák, de vigyázzonak, itt csak egy listát lehet támogatni, nem úgy, mint a parlamenti választásokon.
4: Választások 2026.
3: Ma nyitják meg az idei vajdasági magyar ünnepi játékokat. Hogy milyen lesz a program, arról Faragó Anita mondja el a részleteket.
8: A Palicsi Vigadó emeleti dísztermében ma késő délután nyitják meg a 33. vajdasági magyar ünnepi játékokat. A Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség rendezvény sorozatát idén 2. Rákóczi Ferenc születésének 350. évfordulója jegyében szervezték meg. A nyitó ünnepség ökumenikus áldáskéréssel kezdődik, majd a rendezvény sorozatot dr. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke nyitja meg, a korábban kiadott információk szerint. A műsorban számos vajdasági magyar népzenei, kórus és komoly zenei formáció, valamint vers és mesemondó lép fel. Mások mellett közreműködik a Palicsi Szederinda népdalkör, a Tordai Asszonykórus, Barát László és barátai, a fennállásának 35. évfordulóját ünneplő Csalóka zenekar, a Ludasi Népzenei Tábor haladó citerásai, az Óbecsei Szkóla Kantórum énekkar és a Musica Brillante. A nyitó ünnepségen adják át a 2026-os Bodor Anikó díjat is. Az elismerést idén Rontó Márta, muzsiai népdalkörvezető veheti át, Közép-Bánát népzenei értékeinek feltárásáért, továbbadásáért, valamint közösségépítő munkájáért. Az eseményen a hajdújárásiak átadják a Durindó és Gyöngyös Bokréta lobogóját a 2027-es rendezvény házigazdájának. A következő évi szervező település nevét a palicsi ünnepségen jelentik be. A nyitó rendezvény része lesz Bezzeg Gyula Csendes Bástyák című alkalmi fénykép kiállítása is, amely a volt Jugoszlávia magyar szórvány településeinek katolikus egyházközségeiben szolgáló lelkészek és hívek munkáját mutatja be. A vajdasági magyar ünnepi játékokat az 1952-ben megrendezett palicsi magyar ünnepi játékok szellemi örököseként szervezik meg. A rendezvény sorozat célja a vajdasági magyar kulturális értékek bemutatása, továbbadása és a közösségi összetartozás erősítése. A vajdasági magyar ünnepi játékok a Magyar Nemzeti Tanács országos jelentőségű kiemelt rendezvénye.
3: A pontos idő 4 óra 11 perc. Most pedig halljuk, mi lesz még a híradóban. Újabb vitrást avattak a kelebiai római katolikus templomban. Körömpörkölt főző versenyt szerveztek a szabadkai Zorka helyi közösségben. Kerékpáros emléktúrát tartottak Topolyán az elhunyt Jánosi Zsolt emlékére. Jönnek a részletek. A kelebiai római katolikus templom közössége ünnepi szentmise keretében emlékezett meg Boldog Bódi Mária Magdolnáról, akinek tiszteletére a hétvégén új üvegfestményt avattak fel. Az alkotás Korhec pap Zsuzsanna és az MNK Tiffany műhely munkája. Az ünnepi szentmisét a dunakeszi közösség is részt vett. Lajkó Anett tudósít.
9: Boldog Bódi Mária Magdolna a magyarországi katolikus ifjúsági mozgalom kiemelkedő alakja volt, aki 1945-ben 23 évesen áldozta életét a hitéért és tisztaságáért. A hívők számára a most elhelyezett színes üvegablak nem csak a templom dísze, hanem a mindennapi kiállás, a rendíthetetlen hit és a tisztaság örök szimbóluma is. Paskó Csaba, kelebiai plébános.
10: Nem kell a középkorba visszamenni, hogy kiváló hitüket autentikusan megélő emberekkel találkozzunk, sőt, az életüket a hitükért feláldozó személlyel találkozunk Bódi Mária Magdolna személyében, aki a maga szent egyszerűségében, szegénységében, de nagyon komolyan élte meg a saját vallását.
9: Nem csak a helyi és környékbeli hívek ünnepelték a vitrás szentelést. Dunakesziről egy egész autóbusznyi hívő kelt útra, hogy együtt ünnepeljen a kelebiaiakkal. Az ő adományuknak köszönhetően készülhetett el ugyanis a legújabb üvegablak. Ezzel együtt pedig eddig összesen 4 vitrás készült a támogatásukkal. Kollár Albin.
11: Fontos, hogy tartsuk a kapcsolatot az itteni honfitársainkkal. Ez is egy jelképes gesztus, úgy gondolom, ami az összetartozásunkat jelöli.
9: Nemes András.
12: Jó dolog adni. Sokkal jobb dolog adni, mint kapni. És ezért most már, most 4.-5. alkalom jövünk ide vissza. Volt olyan, amikor nem vitrás szentelésen, csak egy sima látogatás kedvéért jöttünk, és hát azt gondolom, hogy ezek az életnek a legszebb pillanatai, amikor az ember adhat valamit magából vagy a zsebéből.
9: Az ünnepség a kelebiaiak és a környékbeli vajdaságiak számára is igazi lelki élményt nyújtott. Zemkó Irén.
13: Nagyon jó érzést tölt el, mikor bejövök a templomba, ebbe csak gyönyörködök, és van is egy, amelyik a Szűz Mária, aminek van az a piros szíve, azt szoktam mindig megnézni, és a többinek is nagyon örülök, és én is örülnék, hogyha csináltathatnák ilyen viccest, de még sose nem késő. Nagyon szép egy emlékek, és nagyon szépek.
9: Bódi Mária Magdolna Szigligeten született szegény napszámos családban. Fiatalon elkötelezte magát a keresztény értékek mellett, Istennek ajánlotta életét és magánfogadalmat tett. 1945-ben szovjet katonák támadtak rá, és próbálták megbecsteleníteni, ő azonban ellenállt, és feláldozta magát a tisztasága és a hite védelmében. Ferenc pápa 2024-ben hagyta jóvá a vértanúságáról szóló dekrétumot, a hivatalos boldogavatási szertartása pedig 2025-ben került sor Veszprémben. A vasárnapi szentmisét Józsa Gáspár mutatta be.
3: 13 csapat méretette meg magát a szabadkai Zorka helyi közösségben megtartott körömpörkölt főzőversenyen. Az esemény 8. alkalommal hozta össze nem csak az említett város részben élőket, hanem a környező települések lakóit is. Lajkó Anett is a helyszínen járt.
9: Szent Mihály a néphagyományban a gazdasági év végét és az őszi mezőgazdasági munkák az állatok betakarításának idejét jelzi. Az ünnephez kapcsolódóan szervezték meg a körömpörkölt főzőversenyt Szabadkán, az Orka helyi közösségben. Idén 13 csapat mérettette meg magát. Barkóczi Marika és Bita Norbert.
14: Dicsekedésképpen háromszor már érmet nyertünk, kétszer aranyat, egyszer meg egy második díjat. Hát most is reménykedünk valamiben.
15: Ugye a társaság miatt érkeztünk ki, hogy kicsit jól érezzük magunkat, nem itt több főzőversenyre is járunk, de itt sajnos először az első alkalommal vagyunk, reméljük, hogy még itt leszünk egy párszor.
9: A többség hagyományos módon készített el a pörköltet, a Kume csapat azonban egy felfüggesztett agyagedényben főzte hosszú órákon át a finomságot. Kohajda Aurél.
16: Körülbelül 5.-6. alkalommal jöttünk erre a rendezvényre. Idén kipróbálunk egy újabb fődési módot, ugyebár egy ilyen agyagedénybe, amit lehet lángra tenni. Hát Szerbiában még nem láttam.
9: Az eseményt Szabadka város támogatásával az 56-os műhely civil szervezet valósította meg immár 8. alkalommal. Szabó Ferenc, az 56-os műhely civil szervezet elnöke.
17: A helyieknek ez egy ilyen összekovácsoló, tehát egy ilyen barátkozós, egy ilyen találkozó, ismerkedés, tehát azért szervezzük meg minden évben, hogy azért a helyi közösségben lévő emberek egy kicsit úgy barátkozzanak, vagy úgy összetalálkozó, ismerkedés, tehát azért szervezzük meg minden évben.

0: burkolatot kap az Orka utca.
1: Amikor lehetőség volt rá a tartományi nagyberuházási alapnál, akkor pályáztunk két másik utcával, más helyi közösségekből, és megkaptuk a támogatást 150 millió dinárt három utcára, és most fog lezárulni a pályáztatás a kivitelezésre, úgyhogy szeptember végén remélem, hogy tudni is fogjuk, hogy ki lesz a kivitelező, és megindulhatnak majd a munkálatok.
0: Mielőtt azonban lekerülne az aszfaltréteg az Orka utcában, a csatorna hálózatot is elkészítik, emelte ki a politikus.
2: Első alkalommal szervezte kerékpáros emléktúrát Topolyán Jánosi Zsolt emlékére, aki július 24-én egy romániai kerékpártúrán vesztette életét. A mintegy 100 résztvevő a keleti temető parkolójából indult Pannónia település felé, Zsolt egyik kedvelt edzőútján. A szervezők már benyújtották a kérelmet a Jánosi Zsolt kerékpározó és túrázó egyesület megalapítására, amely még az idén megkezdheti munkáját. Az emléktúrát a tervek szerint minden évben megszervezik. Cseh Attila szervező.
3: A túrának az útvonala Topolya, Pannónia és vissza ugye Topolya. Ez egy nagyon fontos útvonal abból a részből, hogy ez volt az úgymond edzős útvonalunk. Zsolti volt ugye, aki a legtöbbet biciklizett, a legjobb formában volt. Ugye mindenben ő volt a legleg. És mivel ez az útvonal ugye nagyon fontos volt számára, így ez mellett döntöttünk. Az útvonal összesen 34 kilométer hosszú. Ebben a szervezésben, mivel igyekeztünk ugye a veszélyesebb kereszteződéseket és útszakaszokat kihagyni az útvonalból.
4: Sport.
2: Ma folytatódik a Nemzetek Ligája pályán a szerb labdarúgó válogatott. Nem kisebb feladat vár rá, mint hogy értékelhetőt mutasson a holland nemzeti csapat ellen, amely új sztáredzővel, Csavival érkezik Belgrádba. A szerbek csütörtökön léptek pályára legutóbb, akkor 2-1-es vereséget szenvedtek Görögországtól, míg a hollandok ugyanezen a napon a Jürgen Klopp vezette németekkel játszottak 1-1-es döntetlent. Nem titok, hogy a ma 18 órakor kezdődő meccsnek nem a szerbek az esélyesei. A magyar csapat holnap lép pályára Belfastban, Észak-Írország nemzeti csapatával mérkőzik meg. A magyarok is vereséggel indítottak, legutóbb pénteken Ukrajna 1-0-ás győzelmet aratott ellenük Budapesten. A pontos idő 4 óra 20 perc, híradót hallottak.
4: Időjárás.
2: Szabadkán és környékén jelenleg 23 fok van. Általában napos idő lesz hétfőn is. 24 fokot mérhetünk majd a legmelegebb órákban. Én köszönöm szépen a figyelmet, holnap Bíró Tamara érkezik a hírekkel. További szép vasárnapot kívánok!
4: Hogy ne maradjon le hazánk és a világ legfontosabb híreiről.
2: Hallgassa a Szabadkai Magyar Rádió informatív műsorát.
5: Rádiózzon velünk!
6: Rádiózzon velünk!
5: A 107,1 MHz-en.
7: Muzsikál a Szabadkai Magyar Rádió.
5: Retrókavalkád.
7: Végig kísér ezen a délutánon.
8: SMR.
9: You broke my heart, 'cause I couldn't dance. You didn't even want me around. And now I'm back to let you know I can really shake 'em down.

Hugo Montenegro, amerikai karmester, hangszerelő és zeneszerző. Leginkább a Spaghetti Western filmek ikonikus dallamainak egyedi, saját zenekarával átdolgozott verzióiról, valamint a korai elektronikus zene a Moog szintetizátor úttörő használatáról vált világhírűvé.

0: A Szabadkai Magyar Rádióban az Illés, az Omega, a Metro.
1: A legendák náluk szólnak.
2: SMR.
3: A Metro zenekar közvetlen elődje 1960-ban alakult meg Zenit néven. A zenekar vezetője és frontembere Stevanovics Zorán volt, aki mellett öccse Dusán is játszott.

0: apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Felvásárolnak porcelánfigurákat, nippeket, kristály és résztárgyakat, festményeket, gobelineket, karórákat, zsebórákat és faliórákat, valamint régi könyveket, filmből készült gyermekjátékokat és még sok mást. Érdeklődne 063-699-224-es telefonszámon lehet, tehát 063-699-224. A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek áram 10 000 euró, további részletek a 060-1410-223-as telefonszámon, tehát 060-1410-223. Az apró hirdetéseket a Pannon RTV honlapján a www.pannonrtv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 12:30-11-től, valamint délután 13:30-16-tól.
1: Hétvégén 9:30-12-től, valamint délután 14:30-17-től.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
3: Reklám következik. A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
4: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
3: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
4: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
3: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
5: Szeretnél új hangulatot vinni az otthonodba? Most érdemes körülnézni. Válogass kedvezményes gyermeklámpáink, modern álló és asztali lámpáink, valamint okos világításaink között, és találd meg azt a fényt, ami igazán illik az otthonodhoz. Használd ki az akciót és frissítsd fel az otthonod világítását most kedvező áron. Adj új fényt az otthonodnak. Látogass el üzleteinkbe vagy honlapunkra a www.letsrebia.rs oldalra.
0: Reklámot hallottak.
6: Most szóljon az 1968-ban alakult Juventus együttes. A zenekar vezetője Pápai Faragó László énekes volt.

0: lemez forog tovább.
1: A 107,1 MHz-en.
0: A régi zenék hullámhosszán. A régi zenék hullámhosszán. A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Paul Enka 1941-ben született Kanadában. Mindössze 15 éves volt, amikor megírta és rögzítette a Diana című dalt.

0: Én a helyükben nem állítanék az állomáskeresőn.
1: 107,1
2: Szabadkai Magyar Rádió.
3: A Casey and the Sunshine Band amerikai diszkófánk együttes 1973-ban alakult. A Casey név a frontember, Harry Wayne Casey vezetéknevének kiejtés szerinti rövidítése. A Sunshine Band napsütés zenekar részt pedig Casey szülőföldje Floridaik lette,

0: Zenés multidézés a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
1: A 80-as évek, 90-es évek legnagyobb magyar slágerei.
2: A 107,1 MHz-en.
3: A Neoton Família a 80-as években érte el sikerei csúcsát, amikor a keleti blokk abbájaként is emlegették. Ekkor alakult ki a Csepregi Éva, Végvári Ádám, Pásztor László, Jakab György féle kreatív mag.

0: Önnek is megette az autórádió a kedvenc kazettáját a 80-as években?
1: Nálunk újra hallhatja a régi kedvenceit. A régi kedvenceit. Szabadkai Magyar Rádió.
2: A 1953. június 22-én született New Yorkban egy színes egyéniség. Cyndi Lauper. 1985-ben ő lett az év legjobb új előadója.

0: Önök a Szabadkai Magyar Rádiót hallgatják a 107,1 MHz-en.
1: Műsorunkban ez már Bryan Adams, az 1959. november 5-i születésű világhírű kanadai rockzenész, akit rekettes hangjáról ismerhetünk fel.

0: reklám következik.
1: Folyamatos akció, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a szabadkai Magnaton Promet üzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenje és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
2: Csillogó mosolyra vágyik, nálunk jó helyen jár. Szeretettel várjuk a szabadkai Primus Dental Centrum fogszakorvosi rendelőnkben. Sok éves tapasztalattal és szaktudással, a legkorszerűbb felszereléssel dolgozunk, és teljes körű fogászati szolgáltatást nyújtunk. Válassza a minőséget. Foglaljon időpontot most a 024 4100202-es vagy a 065 9100202-es telefonszámok egyikén. Primus Dental Centrum.
3: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
4: Várom a postást.
3: Jön a nyugdíj?
4: Azt várhatom.
3: A számlákat hozzák.
4: Na azt nem várnám.
3: Hát akkor?
4: Ma hozzák a 7 napot.
5: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
6: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
7: Reklámot hallottak.
0: 17 óra van.
7: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
8: Hétvégén is
9: a 107,1 MHz-en.
10: Mi játsszuk a legtöbb régi zenét?
0: A Szabadkai Magyar Rádióban.
7: Retro Kavalkád.
11: A 107,1-en szól most a Republik. Egy csapat, amely megtanított minket a szerelemről, az elmúlásról és a 67-es út végtelennyéről énekelni. Következzék Bódi László, azaz Cipő.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Egy második esély. Fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást. Felnőtt oktatás a szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Szabad Egyetem Szabadka. Telefon 024 554 600. A tudás hatalom. 024 554 600. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Társadalmi célú felhívást hallottak.
3: Kapcsoljon a 107,1 MHz-re, tekerje fel a hangerőt.
4: És...
3: SMR.
5: A Hungáriát 1967-ben Fenyő Miklós alapította, de óriási sikert a 80-as évek elején értek el a retro rock

0: Az 1944-ben született Komár László a magyar Elvis. A Skampoló együttes után a 80-as években ért a csúcsra rock'n'roll slágereivel és egyedi stílusával.
1: Sikerült az elmúlt héten

Harsog még a rock and roll. Tükör előtt lakcipőben táncolok. Nem is tudom abba hagyni, mozgatják a lábaim.

0: ajánló következik.
1: Mesés percek a Szabadkai Magyar Rádióban. Kicsik és nagyok, apukák és anyukák, nagypapák és nagymamák. A mese mindenkié. Vasárnap és hétfőn 18 óra 30 perctől a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. Ajánlót hallottak.
2: Mi
1: nem felejtettük el.
3: A 70-es évek kedvenceit.
1: Mert a retro örök.
4: A 70-es évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
5: A 107,1-en.
6: Ahol a régi melódiák szólnak.
3: George Harrison, a Beatles zenekar egykori szólógitárosa, 1943. február 25-én született Liverpoolban. A nevéhez fűződik a könnyű zene első nagyszabású segélykoncertje, az 1971-es Concert for Bangladesh. Ravi Shankarral való barátságának hatására bevezette a szitárt és az indiai zenét a nyugati popzenébe. A keleti filozófia és a hinduizmus iránti elköteleződése hátralévő életét és szóló karrierjét, például a My Sweet Lord című slágerét is meghatározta.

Az 1953-ban született Mike Oldfield arról is ismert, hogy zenéiben szinte az összes hangszert saját maga szólaltatja meg, viszont nem énekel.

0: görögünk fel együtt a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Retro Kavalkád.
0: A 107,1-en.
2: Tudják, ki rejtőzik a Penci Mária Ilona név mögött? Ő nem más, mint Dolly, a Dollyról legendás énekesnője. Miután a Hungária együttes feloszlott Kékely Zoltánnal, Lovai Gáborral, Fekete Gyulával, Flipper Öcsivel és Zsoldos Gáborral közösen építették fel a 80-as évek egyik legsikeresebb zenekarát.

0: és most vissza a 80-as évekbe. A 80-as
1: évekbe. Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban, ahol a 80-as évek dalai szólnak.
0: Vissza a 80-as évekbe.
2: Brian Ferry brit pop-rock énekes dalszerző, a Roxy Music glam art rock együttes alapítója. Sármos stílusáról, elegáns öltözködéséről, valamint jellegzetes sima hangjáról ismert. 1945. szeptember 26-án született egy szegény bányász családban.

0: A 80-as és 90-es évek legnagyobb magyar slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban. Legnagyobb magyar slágerei.
1: Nálunk a nosztalgia a divat.
0: Szabadkai Magyar Rádió.
2: Szikora Róbert az Ergóval egy új stílust és életérzést teremtett, a Csikidámot. Ez a latin ritmusok, a popzene és az erotika keveréke volt. Ezt a színpadon pálmafákkal és katonai terepruhákkal tették egyedivé. Az együttes elképzelhetetlen volt a frontember mögött táncoló két háttértáncos lány, az Ergó gidák nélkül.

0: forgassuk vissza együtt az időkerekét.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
2: A Nosztalgia Rádió.
3: Az 1956-ban született skót Maggie Reilly nevét a nagy közönség az 1980-as évek elején ismerte meg, amikor közös munkába kezdett Mike Oldfield-dal. 1992-es debütáló szólóalbumának legnagyobb slágere az Every Time We Touch.

0: legendák nálunk szólnak.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A U2 zenekar története 1976. szeptember 25-én kezdődött Dublinban. Egy 14 éves fiú, Larry Mullen Jr. kitett egy cetlit a középiskola hirdető táblájára. Dobos zenészeket keres zenekar alapításához. Erre jelentkezett az énekes Paul Hewson, vagyis Bono, a gitáros David Evans, azaz The Edge, és a basszusgitáros Adam Clayton.

0: Mi vagyunk a 90-es évek zenéi. Itt a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Annie Lennox, a Eurythmics Duo egykori énekesnője, 1954. december 25-én született Skóciában.

0: a 90-es évek magyar slágerei.
1: Itt az SMR-ben.
2: A United zenekar gyökerei 1997-ig nyúlnak vissza, amikor P. Barna énekes, gitáros és Romhányi Áron billentyűs találkoztak egy jazz táborban. Végül 1999-ben alakult meg hivatalosan a United.

0: az íz.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
2: A hallgatók hullámhosszán.
3: A Back to Black 1996-ban alakult az Ergo és Bikini egykori zenészeiből. 1997 tavaszán adták ki első nagy lemezüket Somogyi Zoltán Guru énekessel, akinek helyét 2000-ben a Picasso Branch egykori tagja, a Bebe Dániel, Bebe vett.

0: ahol újra átélheti a 80-as évek hangulatát.
1: Szabadkai Magyar Rádió. Mi megidézzük a régi időket.
2: Íme még egy sláger a 80-as évekből.
3: A New Order 1980-ban alakult meg Manchesterben, miután a Joy Division énekese Ian Curtis tragikus hirtelenséggel elhunyt. A három életben maradtak úgy döntött, hogy folytatják a zenélést, de tiszteletből új nevet választanak, és nem játsszák korábbi számaikat.

0: 18 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Master Blast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban. Hétvégén is a legpörgősebb retrós lágerek nálunk szólnak.
0: Retro kavalkád a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Az 1962-es Ki mit tudon tűnt fel Koncz Zsuzsa. Generációk nőttek fel az 1946. március 7-én született énekesnő dalain.

0: Zenés időutazás. A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A 80-as és 90-es évek legnagyobb magyar slágerei a 107,1 MHz-en.
0: Ahol
1: a régi zenék szólnak.
2: Az Edda volt az első vidéki zenekar, amelynek sikerült megtörnie a budapesti bandák egyeduralmát és országos sikert elérnie. 1983-ra a belső feszültségek, főként Pataki Attila és a zenei agy Slamovics István között tarthatatlanná váltak, és feloszlott az ős bakancsos Edda.

Igen, elhagyom a várost. Elhagyom, ha nem fogad magával. Erről szólt a dal. Add the blues!

0: A régi slágerek hullámhossza 107,1.
1: SMR.
2: Csak retro.
3: Az Omega 1962-ben alakult, és a beat korszaktól az űrrockig a csúcson volt. A klasszikus ötös. Kóbor János, ének. Benkő László, billentyű. Molnár György, gitár. Mihály Tamás, basszus. És Debreceni Ferenc, dob.

0: Régi dalok,
1: szép emlékek.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban. A Szabadkai Magyar Rádióban.
3: Az M7-es együttes a 70-es évek elején alakult, és a korszak legfőbemászóbb slágereit szállította.

0: az interneten is.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
2: Az egész családé.
3: 1975. Nyugat-Németország. Egy producer zseni, Frank Farian és több mint 100 millió eladott lemez. Ők voltak az egyik első nyugati zenekar, amely felléphetett a Szovjetunióban. Ők a Bonnie M.

0: kazettát a 80-as évekbe.
1: Retro slágerek a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Minden idők legsikeresebb német pop duója, a Modern Talking 1984-ben alakult Hamburgban. A duó zenei agya és a slágerek szerzője Dieter Bohlen volt, míg a frontemberi és énekesi feladatokat a Thomas Anders művésznevet viselő Bernd Weidung látta el.

0: A legnagyobb retróslágerek nálunk szólnak.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
2: Szóljon a Roxette, az 1986-ban alakult svéd pop-rock duó, melynek tagjai Mari Fredriksson és Per Gessle voltak. Világszerte több mint 75-80 millió lemezt adtak el, amivel az ABBA után ők a legsikeresebb svéd zenészek.

0: 90-es évekből a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Kylie Minogue 1968-ban született Melbourne-ben. Keresztneve Kylie, az ausztrál őslakosok nyelvéből származik és bumerángot jelent. Karrierje színészettel indult a Neighbours, Szomszédok című ausztrál szappanoperában. Kylie Minogue hivatásos énekesi karrierje 1987-ben indult el.

0: Mesés percek a Szabadkai Magyar Rádióban. Kicsik és nagyok, apukák és anyukák, nagypapák és nagymamák. A mese mindenkié. Vasárnap és hétfőn 18 óra 30 perctől a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. Köszöntöm a hallgatókat, kicsiket és nagyokat, Búzás Zsuzsanna vagyok. A mai mesés percekben megtudhatjátok, ki tip-top és kicsoda kip-kop. Aki elmondja történetüket, nem más, mint Góli Csilla alpolgármesterasszony. Fogadjátok szeretettel!
1: Marék Veronika, kip-kop és tip-top. A napsütötte őszi erdőt felkavarta a szél. Egy helikopter falevélen gesztenye kislány utazott a magasban, fel akarta fedezni a világot. Lassan, óvatosan ereszkedett lefelé, éppen ott pottyant le, ahol egy sün turkált a tarka levelek között. A sün csodálkozva bámult rá, ki vagy te? Tip-top a nevem, és a szél röpített ide. Lakásod van már? Az őszi éjszakák nagyon hűvösek. Kérd meg valakit, hogy fogadjon be, mondta, és elballagott. Tip-top körülnézett. Semmi baj, ezekkel a színes falevelekkel bármivé átvarázsolhatom magam. Mókus bukkant elő az ágak sűrűjéből. Tip-top gyorsan fület, farkat ragasztott magának, és felmászott hozzá. Látod? Én is mókus vagyok, hoztam neked mogyorót. Tudod, nincs hol laknom, befogadnál éjszakára? A mókus elropogtatta a mogyorót, aztán csak annyit mondott. Kövess! Átlendült egyik fáról a másikra, és már el is tűnt. Ekkorát én nem tudok ugrani, szólt Tip-top bánatosan. Pillangó repdesett a virágok között, Tip-top lepkének öltözött, Lábujjhegyen a közelébe ment, és megszólította. Látod? Én is pillangó vagyok, most érkeztem ide, nincs szállásom éjszakára, segíts rajtam, ha tudsz. Szívesen segítek, mondta a pillangó. Nézd, itt lakom, ez alatt a korhat fakéreg alatt. Búj be utánam te is. Azzal eltűnt a keskeny nyillásban. Tip-top elszontyolodott. Nincs szerencsém, gömbölyű vagyok ehhez a réshez. Aludj jól, pillangó. Péka ugrált a száraz fűben. Tip-top hamar tappancsokat ragasztott a kezére meg a lábára. Brekeke, én is béka vagyok, szólította meg, amikor odaért. Csak nincs lakásom. Tudnál rajtam segíteni? Semmiség az egész, kuruttyolta a béka. A tóhoz vezette Tip-topot, és beletocsant. Nincs jobb a puha meleg iszapnál. Ugorj utánam. No gyere már, noszogatta a béka. De Tip-top mélyet sóhajtott. Sajnos én nem igen szeretem a vizet. Kár, mondta a béka, és eltűnt a víz alatt. Csillogó, tollú, zöld madár röppent az ágra. Tip-top ügyesen madárnak öltözött, és felkapaszkodott hozzá. Jó, hogy találkozunk. Vándormadár vagyok, most érkeztem ide. Félek a hideg éjszakától. Befogadsz magadhoz? Tágas a fészkem, elférünk, csipogta a madár. Jöjj utánam. Felröppent a levegőbe, és elszállt. Tip-top utánozni akarta, de hiába. Levélszárnyai nem emelték a magasba. Eltörött alatta az ág is, és bum! A földön találta magát. Kétségbe esett. A nap lebukott, és könyörtelenül beköszöntött az őszi éjszaka. A hold ezüstös fénybe vonta a fákat, igazat mondott a sündisznó. Hideg volt, nagyon hideg. Tip-top dideregve bújt a száraz levelek közé. Lassan álomba sírdogálta magát. Az első napsugár melege ébresztette föl. Töprengeni kezdett. Mit évő legyek, kitől nem kértem még szállást? A sündisznótól, ez az, megkeresem a sünt. És Tip-top munkához látott, meghemperedett a lehullott levelekben úgy, hogy csak az orrahegye látszott ki. Négy kézláb mászott az erdőben, a fák alatt, szakadékok fölött kiáltozott. Sün, sün, merre vagy? Nézd, én is sün vagyok! De nem válaszolt neki senki. A sün már elbújt, és hosszú téli álomba merült. A többi állat meg rémülten menekült előle. Fáradtan és kétségbe esetten botladozott a kövek között, amikor hirtelen megpillantott egy másik gesztenye gyereket. Kip-kop volt az, aki már régóta az erdőben lakott. tip-top boldogan rohant felé. Ha-hó, itt vagyok, nézd, éppen olyan vagyok, mint te. Kip-kop rémülten merett a furcsa szörnyetegre, leugrott az ágról és elfutott. Segítség, kiabáltam, mentsetek meg, üldöznek! Tip-top lélek szakadva rohant utána, és nem vette észre, hogy egy kis tó állja útját. Megcsúszott és belepottyant. Abban a percben leázott róla a sündisznóruha. A csobbanásra lepillantott Kip-kop a magasból. Átkukucskált a levelek között, és legnagyobb meglepetésére egy szép gesztenye kislányt látott pityeregni a vízben. Te voltál a szörnyetek? Kérdezte álmélkodva. Tip-top a nevem, mutatkozott be a gesztenye kislány, és szipogva mesélte el, hogy mi minden történt vele. Ne sírj, vigasztalta a gesztenye fiú. Én Kip-kop vagyok, és segítek neked, ismerek egy jó kis barlangot, csak rendbe kell hozni, gyere! Kitakarították a barlangot, aztán kedvükre berendezték színes falevelekkel. Amikor készen lettek, Kip-kop elbúcsúzott. Érezd jól magad, mondta, és elment. Tip-top belehuppant a puha karosszékbe, de nem érezte boldognak magát. Egyedül volt. Kip-kop elballagott kedvenc bokrához, felmászott oda, onnan belátta az egész erdőt. Nézelődött, álmodozott, ahogy szokott. De ő sem volt boldog, életében először egyedül érezte magát. Olyan egyedül, mint Tip-top a hideg őszi éjszakában. Tip-top a barlangban, Kip-kop a fán, szinte ugyanabban a pillanatban jött rá, hogy nincs többé egyedül, hiszen van valaki, aki hozzá hasonló. Futni kezdtek egymás felé. Kip-kop, kiáltotta Tip-top. Tip-top, kurjantott Kip-kop, összetalálkoztak. Szorosan megfogták egymás kezét. Maradjunk együtt, jó? Suttogta Kip-kop. Jó, suttogta Tip-top. Úgy örülök, hogy megtaláltalak. Az őszi szél zúgni kezdett, megkavarta az avart, és feldíszítette őket színes falevelekkel. Kip-kop és Tip-top bejárt az egész erdőt. Játszottak, beszélgettek, és amikor elfáradtak, rátelepedtek egy kényelmes falevélre. Az őszi szél nagyot sóhajtott, felkapta a levelet a magasba, és körbeutaztatta őket az egész világ fölött.
2: Gesztenyefa palotában csupa fény és csupa árny van. Csupa kocka, csupa tér, mert itt mindig fúj a szél.

0: Kedves gyerekek, kicsik és nagyok, ma Góli Csilla, Szabadkaváros alpolgármestere választott nektek egy újabb mesét. Ősz van, és ilyenkor találkozhattok ti is Kipkoppal és Tiptoppal, ha jól szétnéztek a gesztenyefák körül. Addig azonban még nem találkoztok velük, legyetek jók, és olvassatok sokat! Mesés percek a Szabadkai Magyar Rádióban. Kicsik és nagyok, apukák és anyukák, nagypapák és nagymamák. A mese mindenkié. Vasárnap és hétfőn 18 óra 30 perctől a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
1: SMR. A 107,1 MHz-en.

0: ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
1: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak.
3: A 80-as évek zenéi a 107,1 MHz-en.
1: A régi slágerek a Szabadkai Magyar Rádióban szólnak.
3: Miért?
4: Miért ne?

0: A Szabadkai Magyar Rádióval.
1: Fut az idő.
0: Hát bizony, már ez is retro zene.
2: Mr. Rock'n'Roll-ra emlékezünk a következő dallal.

0: A régi idők slágerei.
1: A régi idők slágerei.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A 107,1 MHz-en.
2: A 80-as és 90-es évek legjobb magyar zenéi.
0: Nálunk újra hallhatja a régi kedvenceit.
3: Cserháti Zsuzsa eredetileg balerinának készült, majd óra és ékszer volt éladóként dolgozott. Rendkívüli énekhangját Szécsi Pál fedezte fel egy balatoni szórakozó helyen. Karrierje során a csillogó sikerek mellett az igazságtalan mellőzöttséggel is meg kellett küzdenie.

Jön a 70-es évek diszkó legendája. New Yorkból a slágerlisták élére tört a Village People, amely 1977-ben alakult meg. A formációt Jacques Morali francia producer hozta létre. A hattagú együttes védjegye a tagok különböző jelmezei voltak.

0: 19 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Master Plast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.

0: Slágerek, melyeken nem fog az idő foga.
1: A Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
2: A Kamuflázs egy 1983-ban alakult német szinti pop trió, amelyet a zenei sajtó és a rajongók gyakran emlegetnek a német Depeche Mode-ként. 1986-ban egy barátjuk benevezte az egyik demószalagikat a hesseni rádió tehetségkutató versenyére. A Kamuflázs megnyerte a fődíjat, ekkor figyelt fel rájuk egy lemezkiadó.

0: a 90-es évek zenéjét az SMR-ben, a 107,1-en.
1: Az 1990-es I Promise Myself szerzője és előadója, a Lewis Farmer egykori reklámarca Nick Kamen. Zenei karrierjét maga Madonna egyengette.

0: Velünk még a vezetés is jobban megy. SMR.
1: Balázs Fecó 1951. március 2-án született Budapesten. A szív billentyűsének nevezett legenda 2020-ban koronavírus fertőzésben hunyt el. Az apja

0: A Szabadkai Magyar Rádióban. Most szóljanak!
1: A 90-es évek magyar slágerei.
0: Itt. A 107,1-en.
2: És a világhálón.
0: SMR. A Metro együttesben kezdett énekelni, majd 1977-től szólóban adta ki legendás dalok sorát. Az 1942. március 4-én Belgrádban született Stevanović Zorán.

0: Én ezt hallgatnám. És ezt. Meg ezt. No meg ezt. Ha ön is, akkor 107,1 SMR.
1: Az 1982-ben alakult első emelet neve hangzatos és könnyen megjegyezhető volt, ám a választás háttere egészen prózai. A zenekar a próbáit a billentyűs Berkes Gáborék lakásán tartotta, amely egy budapesti bérház első emeletén volt. Kiki, azaz Patkó Béla énekes, valamint Geszti Péter, aki a zenekar állandó és zseniális szövegírója lett, 1983-ban csatlakoztak az első emelethez, amivel összeállt a sikercsapat.

0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Tartsanak velünk.
2: A 107,1 MHz-en.
0: Most szóljon nálunk a bikini, amely 1982-ben alakult.

0: Időtálló slágerek.
1: A 70-es évek magyar kedvencei.
0: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.
3: A mindössze 6 évesen zongorázni kezdő Máté Péter élete során közel 150 dalt szerzett és énekelt el.

0: 107,1.
1: Szóljon az Illés. A nagy felállás 1965-ben alakult ki, amikor Illés Lajos mellé a Szörényi testvérek, Bródi János és Pásztori Zoltán csatlakozott.

0: A régi idők slágerei,
1: a 70-es évek kedvencei,
0: a Szabadkai Magyar Rádióban,
1: ahol a retró slágerek laknak. A 107,1-en.
2: Jeanette, teljes nevén Jeanette Andy Mack, spanyol énekesnő legnagyobb slágere, az 1974-es Porque te vas, azaz Mert elmész.

0: a 70-es és 80-as évek diszkós lágerei.
1: A Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
2: A Disco Buzuki Band más néven The Great Disco Buzuki Band egy olyan fiktív stúdióprojekt és alkalmi formáció volt, amelyet valójában stúdiózenészek és producerek alkottak. A projekt 1977-ben jött létre Nyugat-Európában, francia és belga alapítókkal. A formáció mögött álló Daniel Fungerd egyben az Ottavan és a Gibson Brothers zeneszerző producere is volt. Ezek a szirtaki ritmusok garantáltan gyorsabban égetik a kalóriát, mint a gírosztál extra öntettel, és még tányértörés sem kell a bulihoz. Opa, ella na korepsoume!

0: ahol csak régi sláger megy.
1: 107,1.
2: Ez már a Joy, egy osztrák könnyűzenei trió, amely a 80-as évek közepén vált ismerté az eurodiszkó és a szintipop műfajban. A formációt három gyerekkori barát alapította meg 1984-ben.

0: A vastag talpú cipők, a trapéznadrág, a hosszú haj és az afrofrizura évtizede. Ez volt a 70-es évek divatja, ez pedig a 70-es évek zenéje.
1: A Brit Sailor leginkább a tengerész imázsáról és az 1976-os Girls, Girls, Girls

0: 107,1.
1: A Retro jegyében.
0: Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ezt a dalt a Bee Gees fivérek írták a Szombat esti Lász című filmhez 1977-ben, és Yvonne Elliman amerikai énekesnő adja elő, aki a Jézus Krisztus Szupersztár rockoperában is szerepelt Mária Magdolnaként.

Időutazása 70-es évekbe. Szóljon a Smokey és Chris Norman rekettes hangja.

0: 20 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Tegyék meg tétjeiket!
2: Régi kedvencek, örökzöld melódiák.
0: Nálunk mindenki nyer.
2: Szórakozás tét nélkül.
0: Aranyalbum. Aranyalbum. De a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Agárdi Gábor, ez itt az Aranyalbum, ahol szebb a szép. Peppino Gagliardi mindig is büszke volt nápolyi származására. Nagyon sokszor énekelt az ottani nyelvjárásban, ahogy hívják azok, akik onnan származnak. Az olaszok egyik nagy kedvence, aki 1972-ben és egy évvel később is második lett a Sanremo-i dalfesztiválon. Az említett években Nicola di Bari és a nemrég elhunyt Peppino di Capri szerzeményei diadalmaskodtak. 72-es dala volt a Mint a violák, amelyet sokan Szécsi Pál tolmácsolásában ismerhetnek magyarul. Most az eredeti fog felcsendülni, és persze meg annyi szép felvétel Nápoly egyik legismertebb fiától. Peppino Gagliardi énekel.

forse perché so che l'amo più di te.

0: tegyék meg tétjeiket.
1: Régi kedvencek, örökzöld melódiák.
0: Nálunk mindenki nyer.
1: Szórakozás tét nélkül.
0: Aranyalbum. De a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: percek, örökzöld melódiák.
1: Aranyalbum.
2: Vasárnaponként 20 és 21 óra között
1: a 107,1 MHz-en.
2: Eszemel.

0: Tisztelt hallgatóink, 21 óra múlt. Önök a Szabadkai Magyar Rádió műsorát hallgatják.
1: Esti koktél.
0: Mi szeretjük a retro zenéket.
2: Figyelem, a hangerővel csak óvatosan.
0: A szomszédok is ezt hallgatják. Esti koktél.

Nevem Megkelek. Estelente megahertzen ed velem eme re-emek zenefelvételeket. Esti koktél.

0: A Bakelit lemezek fénykora, a 70-es évek slágerei.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A 107,1 MHz-en.
1: Csak
0: retro. Dalok, melyeket szerettünk.

0: a régi idők slágerei,
1: legendás előadók,
0: emlékezetes dalai a múlt ködéből.
2: Most pedig szóljanak a 60-as évek zenéi.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: ahol a régi slágerek tovább élnek. Itt halhatatlan előadók,
1: és legendás zenekarok dalai szólnak.
0: Szabadkai Magyar Rádió.

0: ne állítson az állomáskeresőn. Fontos információ következik. Ha ezt hallja, ön jó helyen jár.
1: Miért?
0: Szabadkai Magyar Rádió, 107,1 MHz.
2: Ez meg mi?
3: Üdítő zenei turmix, esti koktél.
0: Figyelem, ez az üzenet 5 másodpercen belül megsemmisül.

Figyelem! Figyelem! Visszaszámlálás kezdődik!

0: Mi játsszuk a legtöbb régi zenét. Azért nem ennyire régit. Változatosság a retro jegyében.
1: Ez a Szabadkai Magyar Rádió reggeltől estig.
0: Retro slágerek társaságában.

0: A legendák nálunk szólnak.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
2: A 107,1 MHz-en.
0: A régi zenék hullámhossza.
2: 107,1 MHz.
0: A lemez
1: forog
0: tovább.
1: Tovább.

0: 22 óra múlt. Jó estét és kellemes rádiózást kíván önöknek a Szabadkai Magyar Rádió.
1: Esti koktél.
2: Esti koktél.
3: Esti koktél.
2: Mi táncra perdítjük a holdfényben.
1: Szabadkai Magyar Rádió.

0: 70-es, 80-es és 80-as évek diszkós lágerei.
1: Retro diszkós lágerek a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Ön is hordott trapéznadrágot és elkapta a diszkólás szombaton esténként a 70-es években?
1: Ha igen,
2: igen,
1: akkor nosztalgiázzon velünk.
2: Nosztalgiázzon velünk.
1: A 107,1 MHz-en.
0: Szabadkai Magyar Rádió.

0: a Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 107,1-en.
0: Repül az idő.
2: Gondolná, hogy a következő zeneszám is már több mint 25 éves?

0: legendás előadók a 107,1-en.
1: A 80-as, 90-es évek legjobb rock zenéi.
2: Nálunk szólnak.
0: A Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. 107,1.

0: Valódi hangszerek. Legendás zenekarok. Legendás zenekarok. Igazi zenészek. Igazi zenészek.
1: A Szabadkai Magyar Rádióval a zene mindenkié.

0: rockzene őskora. A rockzene fénykora.
1: Lesz rock.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Zenés képeslapok a múltból a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A 70-es évek kedvencei az SMR-ben. Hallgasson zenét velünk!
2: A 107,1 MHz-en.

0: ha álmatlanság gyötri.
1: Esti koktél.
0: Esti koktél.
1: Üdítő zenei turmix mellékhatások nélkül.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Esti koktél. Esti koktél.

0: Exjú slágerek. A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Exjú slágerek.
0: A 107,1 MHz-en.

0: amikor sétáló magnóval hallgattunk zenét,
1: és videóklubba jártunk a VHS kazettákért.
2: Ezek voltak a 80-as évek.
3: Ezek voltak a 80-as évek.
2: Nosztalgiázzon a Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 80-as évek zenéi mellett.
0: A 80-as évek zenéi.

0: Mi játsszuk a legtöbb régi zenét. Azért nem ennyire régit. Változatosság a retro jegyében.
1: Ez a Szabadkai Magyar Rádió reggeltől estig.
0: Retro slágerek társaságában.